Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: elhét, mert jó. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, az édesanyákat ünnepeljük, marad a napos idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, a héten véglegessé vált a Tisza kormány névsora, 16 minisztériummal működik majd. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. A végeredmény jogerős. Anyák napja van. A ringatás, az érintés, az anya-gyermek kapcsolat ösztönös alkotója. Már születéstől kezdve fontosak a mondókák. Az érintgető, ölbeli játékok, mondta rádiónknak Gró Ilona zenepedagógus, a ringató alapítója.
2: A művészet eszközeivel teremtünk kapcsolatot, amikor a kisbabát megfogjuk és énekelünk, vagy ritmikus beszéddel kapcsolatot teremtünk a kisgyerekkel, mindenek előtt érzelmileg hat a gyerekekre. Tehát az éneklő felnőtt, édesanya, édesapa, nagyszülő, ha ölbeli játékot játszik a kisgyerekkel, örömet szerez neki, és érzelmileg hat rá, nagyon erősen, szorosan alakul ez a kapcsolat folyamatosan. A játszó, éneklő édesanya és a kisbaba.
1: A friss zöldségek és gyümölcsök megfelelő tisztítására hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írják, a fogyasztás előtti tisztítás fontos higiéniai lépés, mivel a termékek a termesztés, betakarítás, szállítás és tárolás során különféle szennyeződésekkel érintkezhetnek. A hideg folyóvíz alatti alapos átdörzsölés elég a legtöbb esetben. A leveles zöldségeket bontsuk leveleire, a gyökérzöldségeknél kefét is alkalmazhatunk. A gyümölcsöket pedig akkor is érdemes megmosni, ha a héjukat nem fogyasztjuk el. Továbbra is kedvező a COVID-helyzet. A legfrissebb szennyvíz adatok a koronavírus örökítő anyagának stagnáló koncentrációját mutatják. Emelkedést csak Szegeden mértek a szakemberek. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A napsütésé lesz a főszerep május első vasárnapján, csak elvétve jelenhet meg kevés felhő az égen, így csapadék sem várható. Az északi és a nyugati ország részben lehet élénkebb a keleti-délkeleti szél, ennek ellenére kellemes időre számíthatunk, 20-25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is napos derült idő vár ránk, legfeljebb fátyol felhők jelenhetnek meg az égen, többfelé lehet élénk a délies szél, 22-28 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Asztal alatt összeér a lábunk, tudom jól túl sokat vártunk. Lehetne egy felfedezésünk,

fénye távolodik. Mögöttem az értelmetlen szürkeségnek vége. Az ajtók sorban

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 3-a, reggel 6 óra van. Ez a Pitchbook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pitchbook.
1: Jövő héten rendezik a Mária Gyűdi zarándoklatot. Roadpol akció indul hétfőn az utakon. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Különleges színházi élmény vár a pécsi közönségre. A Székesfehérvári Vörös Marti Színház érkezik egy vendégjátékkal a Pécsi Nemzeti Színházba. A Benyovszky a Szabadság szerelmese című musical május 14-én lesz látható a nagy színpadon. A szervezők azt írják, az előadás hamarosan külföldi turnéra indul, előtte azonban még a pécsiek is láthatják a 18. századi világutazó, hajós, katona és felfedező kalandjait. A címszerepet György Rózsa Sándor alakítja, partnerei között pedig feltűnik Trokán Péter, Juhász Illés és Fésűs Nelli is. Az előadás rendezője Szikora János. Egy hét múlva, május 9-én rendezi idei Mária Gyűdi gyalogos zarándoklatát a Pécsi Egyházmegye. Egyházközségeket, közösségeket és egyéni zarándokokat is várnak az eseményre. A gyalogos résztvevők szombaton reggel 7 órától gyülekeznek majd Pécs határában, a volt FEMAP parkolóban. 7:30-kor indulnak el Mária Gyűdre. A gyalogosok mellett kerékpáros zarándokokat is várnak. Ők ezen a napon reggel 8:30-kor találkoznak Pécsett a Dóm téren, onnan indulnak a kegyhelyre. A menet az út nagy részét az 58-as úton teszi meg, ezért a közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek. A zarándoklat további részleteiről a Pécsi Egyházmegye oldalán lehet olvasni. Május 9-én lesz az Emlékhelyek napja. Az országos programsorozat célja az, hogy a magyar történelem és kultúra kiemelkedően fontos helyszíneire irányítsa a figyelmet. Ezen a napon Pécsett a középkori egyetem területén családi napot tartanak, interaktív tárlatvezetéssel, térképes időkapszula kereséssel és 14. századi rejtvényekkel. A Siklósi Várban vártörténeti előadások várják a közönséget, amelynek során a középkori fegyvereket, a börtönt, a kínzókamrát is megismerhetik a látogatók. Lesznek programok a Szigetvári Várban is. Itt a gyerekeket tesztekkel, vetélkedőkkel várják, de lesz várkapitányi előadás és hatásbemutató is, melynek során a látogatók a hajítógép működését ismerhetik meg. Május második felében kezdődhet az idei strand szezon. Az MTI országos körkérdésére adott válaszokból az derül ki, a legtöbb fürdő Pünkösdre vagy június elejére időzíti az idei nyitást, a belépők ára pedig valamivel több lesz a tavainál. A felmérésben a baranyai fürdők közül kettőt említenek. A távirati iroda úgy tudja, a Harkányi gyógyfürdő május 21-től, míg a Siklósi fürdő kültéri része május 22-től fogadja a vendégeket. Mesemondó versenyt hirdetett az Apácai Fiúk Könyvtár Pécsett. A témakör a madarak és a fák. Az általános iskolák alsó tagozatosainak jelentkezését várják, egy szabadon választott, az életkornak megfelelő mesével, ami legfeljebb 4 perc hosszúságú. A jelentkezéseket e-mailben várják május 8-áig, a versenyt május 18-án rendezik. Április 30-án rendezték a World Robot Olimpiát Pécsi regionális fordulóját, melyre 17 csapat nevezett. A fiatal versenyzők a robotika területén szerzett tudásukat mérhették össze 3 korosztályban. A pécsi regionális döntőben a 8-12 évesek versenyét a szegedi Minikót forgatók, a 12-15 évesek versenyét a csávói csukák, míg a 15-19 évesek viadalát a Tamásiból érkezett Code Devils nyerte. A legjobbak a júniusi nemzeti döntőben folytathatják a versenyzést. Folytatódik az Egészség Akadémia 2.0 előadás sorozata Pécsett. Május 5-én délután 5 órakor várják a közönséget a Jurisics utcai MTA székházba, ahol dr. Merkeli Béla Széchenyi díjas orvos, kardiológus, a Semmelweis Egyetem rektora tart előadást az időskori billentyű betegségekről és kezelési lehetőségeikről. A részvétel regisztrációhoz kötött. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentése szerint múlt héten változatlanul stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Emelkedést mértek Szegeden, a többi településen a stagnálás volt a jellemző. A koncentráció valamennyi mintavételi helyen az alacsony tartományban volt. Ezek az eredmények azt mutatják, a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható. A komlói önkormányzat közzétette legutóbbi lakáspályázatának eredményeit. A város összesen 11 ingatlant hirdetett meg szociális bérletre. Többségük a Kazinci utcában található, de néhány kökönyösi és körtvélyesi lakás is szerepelt a kiírásban. A meghirdetett ingatlanok közül 2-re nem érkezett jelentkezés, egy pályázat pedig eredménytelen volt. A nyertes pályázóknak a városgondnoksággal kell egyeztetniük a szerződéskötésről. Újabb Roadpol akció kezdődik. A rendőrség a police.hu oldalon tette közzé, hogy május 4-e és 10-e között Magyarország egész területén ellenőrzik a közutakon közlekedő nehéz tehergépkocsikat és a buszokat. Az akció során vizsgálják a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét is. A Magyar Sportnapja alkalmából közösségi futást szervez a PSN ZRT Pécsi Sportiskola. Május 6-án délután 5:30-tól Pécsett a Szaturnusz utcában a Málomi futókörön várják a mozogni vágyókat, ahol az érdeklődők a klub sportolóival együtt futhatnak. Az esemény célja a mozgás népszerűsítése és a közösségi sportélmény erősítése. A magyar női válogatott kikapott a péntek esti rájátszásban, így befejezte szereplését a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon. Az együttesnek Svájccal kellett összecsapnia a főtáblára kerülésért, ám 3-2 arányban kikapott. A magyar férfi válogatott második helyen végzett a csoportjában, és egyeneságon jutott tovább a főtáblára. A világbajnokság jövő vasárnapig tart. A 29-szeres bajnok Veszprém ellen lépett pályára szombaton idegenben a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat az NB1 24. fordulójában. A cél a tisztes helytállás volt. A meccset a Veszprém 41-34-re nyerte. A komlóiaknál Szrecsko Jerkovics 7 gólt szerzett, Ágoston Áronnak pedig 10 védése volt. 3 forduló van hátra a labdarúgó NB2 2025-26-os szezonjának tavaszi mérkőzéseiből. Vasárnap újra pályára lép mindkét érintett baranyai csapat. A HRM Kozár Mislen továbbra is a 7. helyen áll a bajnokságban. Ezen a hétvégén az együttes a tabella 3. helyén álló Kecskemétet fogadja, vasárnap délután 5 órakor. A Szent Lőrinc a sereghajtó 16. A csapat ezúttal idegenben szerepel, szintén vasárnap délután 5 órakor a Karcag vendége lesz az együttes. Ez volt a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, Best FM. A legnagyobb sztárok. A legnagyobb kedvencek. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május egy hosszú hétvégével indult, aminek az utolsó napját töltjük most együtt, a reggel folyamán közösen, méghozzá harmadika van. A legjobb zenéket pedig bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz Sean Paul a Vivi Burninnel, na meg most jó reggeltet mond Shakira a Lokával.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Sweetbox ébresztett minket, ez volt az Everything's Gonna Be Alright. Szép reggelt kívánok mindenkinek, május 3-a van vasárnap, a névnaposok az Irmák és a Tímek, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan hozom a mai nap témáit, addig is természetesen bekészítettem a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, Sean Paul-lal robogunk tovább a reggelben, ez a Vivi Burnin, most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Szabadság vándorai, a Hogyan tudnék élni nélküle című film sikere Demjén Ferenc slágereire épül mindez a film, és ezt most Törőcsik Franciska és Ember Márk adta elő. Szép reggelt kívánok mindenkinek, és ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után Shakirával foglalkozunk, aki rekordokat dönt, és egy Shadát stadiont is tervez, úgyhogy jönnek a részletek. Robbie Williams is itt lesz velünk, méghozzá egy nagyon érdekes interjút készítettek vele, és elárulta, hogy rengeteget retteg a színpadon, és az AI-ra is támaszkodik, úgyhogy jönnek erről a részletek majd 8 órakor, és végül 9 óra után pedig a FIFA-val foglalkozunk, úgyhogy a sportrovatban egy kicsi gazdasági érintést teszünk a FIFA-nál, ugyanis brutális fizetés emelés van az elnöknél, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Egy rövid szünet jön ugyan, de utána majd például folytatom Brandy és Mónika közösével a The Boys Mine itt lesz velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Székesfehérvári Vörösmarty Színház társulata érkezik májusban Pécsre. Napsütéses időnk lesz. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Különleges színházi élmény vár a pécsi közönségre. A Székesfehérvári Vörösmarty Színház érkezik egy vendégjátékkal a Pécsi Nemzeti Színházba. A Benyovszky a Szabadság szerelmese című musical május 14-én lesz látható a nagy színpadon. A szervezők azt írják, az előadás hamarosan külföldi turnéra indul, előtte azonban még a pécsiek is láthatják a 18. századi világutazó, hajós, katona és felfedező kalandjait. A címszerepet György Rózsa Sándor alakítja, partnerei között pedig feltűnik Trokán Péter, Juhász Illés és Fésűs Nelli is. Az előadás rendezője Szikora János. Május második felében kezdődhet az idei strand szezon. Az MTI országos körkérdésére adott válaszokból az derül ki, a legtöbb fürdő Pünkösdre vagy június elejére időzíti az idei nyitást, a belépők ára pedig valamivel több lesz a tavainál. A felmérésben a baranyai fürdők közül kettőt említenek. A távirati iroda úgy tudja, a Harkányi gyógyfürdő május 21-től, míg a Siklósi fürdő kültéri része május 22-től fogadja a vendégeket. Három forduló van hátra a labdarúgó MB2 2025-26-os szezonjának tavaszi mérkőzéseiből. Vasárnap újra pályára lép mindkét érintett baranyai csapat. A HRN Kozár Mislány továbbra is a hetedik helyen áll a bajnokságban. Ezen a hétvégén az együttes a tabella harmadik helyén álló Kecskemétet fogadja, vasárnap délután 5 órakor. A Szent Lőrinc a sereghajtó 16. A csapat ezúttal idegenben szerepel, szintén vasárnap délután 5 órakor a Karcag vendége lesz az együttes.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Aszfaltozási munkák kezdődnek hétfőn reggel Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben pár napig a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpak közötti összekötő úton. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak, így a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, egy-két felhővel az égen, csapadék továbbra sem várható térségünkben. Napközben többfelé élénk lehet a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet napközben elérheti a 23 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelei.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Red Hot Chili Peppers balladája, és a folytatásban ejtsünk néhány szót a mai nap időjárásáról, és zseniális idővel lesz részünk, az esernyőket otthon lehet hagyni, mert bizony-bizony felhők nem zavarják meg a napsütés, csak nagyon-nagyon elszórtan. A csúcshőmérséklet pedig 20 és 25 fok között lesz majd. A legjobb zenék pedig most szólnak az ébredés és a napindítás mellé, dilemmázunk egyet még hozzá. Brandy és Mónika fog vitatkozni arról, hogy ki és a fiú. Ez lesz a The Boy's Mind most itt a Besten.
1: Look kind of familiar.
2: Yeah, you do too.
1: But I just wanted to know, do you know somebody named?
2: You know his name.
1: Oh yeah, definitely. I know his name.
2: But I just want to let you know that he's mine.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk jönnek, utána pedig ellátogatunk Spanyolországba, Shakira segítségével, aki azt is bebizonyítja, hogy bizony-bizony 2026-ban is tud meglepetést okozni a rajongói számára, ugyanis rekordokat dönt, és egy saját stadiont is tervezi. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, az Oasis csapata a Wonderwall-lal már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Május 9-én rendezik az idei emlékhelyek napját. 20 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május 9-én lesz az emlékhelyek napja. Az országos programsorozat célja az, hogy a magyar történelem és kultúra kiemelkedően fontos helyszíneire irányítsa a figyelmet. Ezen a napon Pécsett a középkori egyetem területén családi napot tartanak, interaktív tárlatvezetéssel, térképes időkapszula kereséssel és 14. századi rejtvényekkel. A Siklósi Várban vártörténeti előadások várják a közönséget, amelynek során a középkori fegyvereket, a börtönt, a kínzókamrát is megismerhetik a látogatók. Lesznek programok a Szigetvári Várban is. Itt a gyerekeket tesztekkel, vetélkedőkkel várják, de lesz várkapitányi előadás és hatásbemutató is, melynek során a látogatók a hajítógép működését ismerhetik meg. A komlói önkormányzat közzétette legutóbbi lakáspályázatának eredményeit. A város összesen 11 ingatlant hirdetett meg szociális bérletre. Többségük a Kazinci utcában található, de néhány kökönyösi és körtvélyesi lakás is szerepelt a kiírásban. A meghirdetett ingatlanok közül 2-re nem érkezett jelentkezés, egy pályázat pedig eredménytelen volt. A nyertes pályázóknak a városgondnoksággal kell egyeztetniük a szerződéskötésről. A 29-szeres bajnok Veszprém ellen lépett pályára szombaton idegenben a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat az NB1 24. fordulójában. A cél a tisztes helytállás volt. A meccset a Veszprém 41-34-re nyerte. A komlóiaknál Szrecsko Jerkovics 7 gólt szerzett, Ágoston Áronnak pedig 10 védése volt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Aszfaltozási munkák kezdődnek hétfőn reggel Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben pár napig a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpak közötti összekötő úton. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak, így a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, egy-két felhővel az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Napközben többfelé élénk lehet a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet napközben elérheti a 23 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Shakira 2026-ban is tud meglepetést okozni, méghozzá azzal, hogy rekordokat dönt, és lesz egy saját stadionja. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, így május 3-án vasárnap, a hosszú hétvége utolsó napján. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, ebben az órában beköszön majd például az Oasis, na meg a The Wanted, most a Gledyor Kémmel indul.

Best FM a legjobb zenék, elképesztő, amit Shakira idén leművel. Gyakorlatilag hetente írja újra a zeneipar játékszabályait. A legújabb sztori, hogy madridi koncert sorozatára mindössze pár óra alatt több mint 500 000 jegy ment el. A roham akkora volt, hogy azonnal be kellett dobni két új őszi dátumot a naptárba, így összesen 14 gigrandiózus estén fog zúzni a spanyol fővárosban. Ezzel hivatalosan is ez lett a 2026-os legnagyobb európai koncertrezidenciája. De nem aprózzák el egy szimpla bérelt arénával. Kifejezetten erre a célra építenek fel egy idéglenes csúcs technológiás létesítményt, a Shakira stadiont Madrid déli részén. A helyszín esténként 50 000 embert nyel majd el, 360 fokos rálátással és brutális akusztikával. Ráadásul a buli túlnő a zenén. A koncertek köré egy komplett latin kulturális fesztivált, az Es Latint is felhúzzák, tele képzőművészettel, irodalommal és mozival. A kolumbiai sztár egyébként megállíthatatlan tempót diktál idén. Március 1-én Mexikóváros szívében a legendás Zocalón 400 000 ember mozgatott meg egy gigantikus ingyenes fellépésen, a most futó világkörüli útja pedig már hivatalosan is minden idők legjövedelmezőbb latin zenei turnéja. Mielőtt pedig ősszel bevenné a spanyol fővárost, május 2-án még lazán fellép a riói Copacabanán is főműsorszámként. Marad-e még olyan rekord a világon, amit nem döntött meg? Erre nem tudom a választ, viszont arra igen, hogy a folytatásban szólnak a legjobb zenék, és hogy mikkel megyünk tovább. Például Adam Skeet lesz a Killerrel, na meg Keane most az Everybody's Changing-el itt a Westen.

0: Best FM a legjobb zenék. A Walmart kérte föl a Hooligans-t, hogy dolgozzák át az 1000 éves slágerüket, a Királylányt, és zseniálisan sikerült. Marics Peti és Csipa hangja nagyon illik egymáshoz. Szerintem ezzel ébredhettünk az elmúlt néhány percben. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Május 3-a van vasárnap, a névnaposok az Irmák és a Tímeák, a születésnaposok között pedig Hosszú Katinkát és Hajós Andrást köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. És 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből. 8 óra után Robbie Williams-szel fogunk foglalkozni, aki adott egy elég érdekes interjút, és elárulta azt, hogy az AI-ra is támaszkodik, valamint retteg a színpadon, úgyhogy jönnek a részletek erről, és végül 9 óra után a sportrovatban a FIFA gazdasági működéséről lesz szó, méghozzá egy nagyon-nagyon durva szám fog jönni, 1,9 milliárd forint, de hogy ezt egyébként mire költik el a FIFA-ban, az is ki fog derülni, no meg a legjobb zenék is szólnak az ébredés és a napindítás mellé, a Maroon 5 például már itt lesz velem a rövid szünet után, a She Will Be Loved-dal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Néhány hetet várni kell még a hazai fürdők nyitására. Újabb Rotpol akció kezdődik hétfőn. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május második felében kezdődhet az idei strand szezon. Az MTI országos körkérdésére adott válaszokból az derül ki, a legtöbb fürdő Pünkösdre vagy június elejére időzíti az idei nyitást, a belépők ára pedig valamivel több lesz a tavainál. A felmérésben a baranyai fürdők közül kettőt említenek. A távirati iroda úgy tudja, a Harkányi gyógyfürdő május 21-től, míg a Siklósi fürdő kültéri része május 22-től fogadja a vendégeket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentése szerint múlt héten változatlanul stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Emelkedést mértek Szegeden, a többi településen a stagnálás volt a jellemző. A koncentráció valamennyi mintavételi helyen az alacsony tartományban volt. Ezek az eredmények azt mutatják, a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható. Újabb Rotpol akció kezdődik. A rendőrség a police.hu oldalon tette közzé, hogy május 4-e és 10-e között Magyarország egész területén ellenőrzik a közutakon közlekedő nehéz tehergépkocsikat és a buszokat. Az akció során vizsgálják a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét is. A Magyar Sportnapja alkalmából közösségi futást szervez a PSN ZRT Pécsi Sportiskola. Május 6-án délután 5:30-tól Pécsett a Szaturnusz utcában a Málomi futókörön várják a mozogni vágyókat, ahol az érdeklődők a klub sportolóival együtt futhatnak. Az esemény célja a mozgás népszerűsítése és a közösségi sportélmény erősítése. Aszfaltozási munkák kezdődnek hétfőn reggel Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben pár napig a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpak közötti összekötő úton. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak, így a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, egy-két felhővel az égen, csapadék továbbra sem várható térségünkben. Napközben többfelé élénk lehet a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet napközben elérheti a 23 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Texas Freakere, és az ébredést és a napindítást egy zenekarral folytatjuk, méghozzá Brand New Heavies-zel, aki 1997-ben megérkezett ezzel a dallal, és bizony felrobbantotta a világot, ugyanis átment a zenekar egy változáson, Michael Jackson mellől érkező énekesnővel egészült ki a csapat, és egy friss energiát hozott ezzel a közösségbe, és megmutatta, hogy a jazzes kifunamultság és a fülbemászó popdallamvilág hogyan is fér meg egymás mellett. Idézzük fel ezt a pillanatot méghozzá most a Brand New Heavies-zel és a Sometimes-szal itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig Robbie Williams-szel foglalkozunk, aki adott egy interjút, amiben elárulta azt, hogy az AI-ra is támaszkodik a színpadon, valamint retteg attól, hogy fellép. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A csipát a szemünkből például Kenny Dopp és a The Bucketheads már biztos, hogy ki fogja dörzsölni a The Bummal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Már megint a Premier Outletbe mentek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
6: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Május 9-én rendezik az idei emlékhelyek napját. 20 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május 9-én lesz az emlékhelyek napja. Az országos programsorozat célja az, hogy a magyar történelem és kultúra kiemelkedően fontos helyszíneire irányítsa a figyelmet. Ezen a napon Pécsett a középkori egyetem területén családi napot tartanak, interaktív tárlatvezetéssel, térképes időkapszula kereséssel és 14. századi rejtvényekkel. A Siklósi várban vártörténeti előadások várják a közönséget, amelynek során a középkori fegyvereket, a börtönt, a kínzókamrát is megismerhetik a látogatók. Lesznek programok a Szigetvári várban is. Itt a gyerekeket tesztekkel, vetélkedőkkel várják, de lesz várkapitányi előadás és hatásbemutató is, melynek során a látogatók a hajítógép működését ismerhetik meg. Zajlanak a tavaszi növényvédelmi munkák a pécsi közterületeken. Május 4-e és 6-a között a Biokom permetezést végeztett Pécsett. A munkák a vadgesztenyefákat, a rózsaágyásokat és a dézsás növényeket érintik. A permetezéseket mindhárom napon este 10 és hajnali 4 óra között végzik el, így az éjszakai órák a szokásosnál zajosabbak lehetnek az érintett városrészekben. A felhasznált vegyszerek emberre, melegvérű állatra nem veszélyesek, ugyanakkor a méhekre mérsékelten, a vízi élővilágra pedig kifejezetten veszélyesek. A részletekért és a permetezés menetrendjéért a Biokom oldalát érdemes felkeresni. A 29-szeres bajnok Veszprém ellen lépett pályára szombaton idegenben a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat az NB1 24. fordulójában. A cél a tisztes helytállás volt. A meccset a Veszprém 41-34-re nyerte. A komlóiaknál Szrecsko Jerkovics 7 gólt szerzett, Ágoston Áronnak pedig 10 védése volt. Aszfaltozási munkák kezdődnek hétfőn reggel Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben pár napig a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpak közötti összekötő úton. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak, így a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, egy-két felhővel az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Napközben többfelé élénk lehet a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet napközben elérheti a 23 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Május 3-a van, vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Együtt töltjük a hosszú hétvége utolsó reggelét, nanáhogy a legjobb zenékkel, és ebbe az órába Robbie Williams-el, akivel készült egy interjú, azt is elárulta, hogy bizony-bizony a mai napig lámpalázas. És az ébredést és a napindítást pedig kezdjük a Gorillaz-zel, ez a Feel Good!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, Robbie Williams ledobta az őszinteségi bombát, és bebizonyította, hogy a legnagyobb világsztárok élete sem csak laza új gyakorlat. A brit Poppikon egy friss interjúban árulta el, hogy a mindennapokban már masszívan támaszkodik a mesterséges intelligenciára. Egészen pontosan az Instagram posztjait pofozza helyre, mivel saját bevallása szerint a nyelvtana és a helyesírása egyenesen borzalmas. A szövegeket ő írja, de a finom hangolást már a gép végzi, ami mostanra teljesen kiismerte a stílusát. Ami viszont ennél is megdöbbentőbb, az a kőkemény szorongás, ami a sikerek mögött húzódik. Robi 30 évnyi színpadi rutinnal a háta mögött is brutálisan lámpalázzal küzd. A koncerteket egy veszélyes kötéltánchoz hasonlítja, ahol egyetlen rossz mozdulat nemzetközi botrányt okozhat, vagy akár le is nullázhatja a karrierjét. A fellépéseken a mai napig súgógépet használ biztonsági hálóként, miután egyszer élőben teljesen elfelejtette egy dalának a szövegét és a dallamát. Ahogy ő fogalmazott, olyankor jön rá az ember, hogy az adrenalin színe bizony barna. Ráadásul a mai napig küzd az impostor szindrómával is. Szerinte az egész karrierje a puszta vakmerőségre épül, és gyakran érzi magát úgy, hogy a valóságban sokkal inkább egy szülővárosi szupermarket polcain kellene töltenie, mint egy gigantikus arénában énekelni. A tanulság tehát adott, a tökéletesre csiszolt instaposztok és a magabiztosnak tűnő fellépések mögött a legnagyobbak is pont ugyanolyan emberi bizonytalanságokkal küzdenek, mint mi. Kíváncsi vagyok, hogy Robbie Williams után kiről fog még ez kiderülni. Egy biztos, hogy a legjobb zenéket indítom most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a De La Soul, a Ring Ring-el, na meg Eminem, és a The Real Slim Shady most itt a folytatásban a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Halott pénz és az idő, velük ébredhettünk, most egy rövid szünet következik, aztán Whitney Houston csodálatos hangjával folytatom majd, ugyanis a hírek utára már az I'm Your Baby Tonight-ot bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Székesfehérvári Vörösmarty Színház társulata érkezik májusban Pécsre. Napsütéses időnk lesz. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Különleges színházi élmény vár a pécsi közönségre. A Székesfehérvári Vörösmarty Színház érkezik egy vendégjátékkal a Pécsi Nemzeti Színházba. A Benyovszky a Szabadság szerelmese című musical május 14-én lesz látható a nagy színpadon. A szervezők azt írják, az előadás hamarosan külföldi turnéra indul, előtte azonban még a pécsiek is láthatják a 18. századi világutazó, hajós, katona és felfedező kalandjait. A címszerepet György Rózsa Sándor alakítja, partnerei között pedig feltűnik Trokán Péter, Juhász Illés és Fésűs Nelli is. Az előadás rendezője Szikora János. Május második felében kezdődhet az idei strand szezon. Az MTI országos körkérdésére adott válaszokból az derül ki, a legtöbb fürdő Pünkösdre vagy június elejére időzíti az idei nyitást, a belépők ára pedig valamivel több lesz a tavainál. A felmérésben a baranyai fürdők közül kettőt említenek. A távirati iroda úgy tudja, a Harkányi gyógyfürdő május 21-től, míg a Siklósi fürdő kültéri része május 22-től fogadja a vendégeket. Három forduló van hátra a labdarúgó MB2 2025-26-os szezonjának tavaszi mérkőzéseiből. Vasárnap újra pályára lép mindkét érintett baranyai csapat. A HRN Kozár Mislány továbbra is a 7. helyen áll a bajnokságban. Ezen a hétvégén az együttes a tabella 3. helyén álló Kecskemétet fogadja, vasárnap délután 5 órakor. A Szent Lőrinc a sereghajtó 16. A csapat ezúttal idegenben szerepel, szintén vasárnap délután 5 órakor a Karcag vendége lesz az együttes.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Aszfaltozási munkák kezdődnek hétfőn reggel Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben pár napig a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpak közötti összekötő úton. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak, így a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, egy-két felhővel az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Napközben többfelé élénk lehet a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet napközben elérheti a 23 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

Kesztefem a legjobb zenék. Ez volt Pitbull és az I Know You Want Me. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Május 3-a van vasárnap, a névnaposok a Tímák és az Irmák, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket, és hamarosan lerántjuk majd 9 óra után, a sportrovad van, a FIFA működéséről a leplet megint, ugyanis most sajtóhírek szerint brutális fizetése van az elnöknek, de hogy mennyi, az majd ki fog derülni, és hogy mivel indokolt az is, és a legjobb zenéket is természetesen bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebből az órából van még hátra egy nagyon pici, úgyhogy például Denzel biztos, hogy itt lesz a Pump It Up-pal, na meg most Fragma, ez a Tokaz Miracle szól most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig a sportvilágába látogatunk el, és most egy igazán érdekes hír lesz, méghozzá a FIFA házatájékáról jön az elnök füzetése és különleges juttatásai, és az is kiderül, hogy ez mivel indokolt. Na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Janet Jackson sikere, már biztos, hogy itt lesz velem, az All For You-val érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Május 9-én rendezik az idei emlékhelyek napját. 20 fok fölé emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Május 9-én lesz az emlékhelyek napja. Az országos programsorozat célja az, hogy a magyar történelem és kultúra kiemelkedően fontos helyszíneire irányítsa a figyelmet. Ezen a napon Pécsett a középkori egyetem területén családi napot tartanak, interaktív tárlatvezetéssel, térképes időkapszula kereséssel és 14. századi rejtvényekkel. A siklósi várban vártörténeti előadások várják a közönséget, amelynek során a középkori fegyvereket, a börtönt, a kínzókamrát is megismerhetik a látogatók. Lesznek programok a szigetvári várban is. Itt a gyerekeket tesztekkel, vetélkedőkkel várják, de lesz várkapitányi előadás és hatásbemutató is, melynek során a látogatók a hajítógép működését ismerhetik meg. A komlói önkormányzat közzétette legutóbbi lakáspályázatának eredményeit. A város összesen 11 ingatlant hirdetett meg szociális bérletre. Többségük a Kazinci utcában található, de néhány kökönyösi és körtvélyesi lakás is szerepelt a kiírásban. A meghirdetett ingatlanok közül 2-re nem érkezett jelentkezés, 1 pályázat pedig eredménytelen volt. A nyertes pályázóknak a városgondnoksággal kell egyeztetniük a szerződéskötésről. A 29-szeres bajnok Veszprém ellen lépett pályára szombaton idegenben a Carbonex Komló férfi kézilabda csapat az NB1 24. fordulójában. A cél a tisztes helytállás volt. A meccset a Veszprém 41-34-re nyerte. A komlóiaknál Szrecsko Jerkovics 7 gólt szerzett, Ágoston Áronnak pedig 10 védése volt.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Aszfaltozási munkák kezdődnek hétfőn reggel Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben pár napig a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpak közötti összekötő úton. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak, így a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, 1-2 felhővel az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Napközben többfelé élénk lehet a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet napközben elérheti a 23 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A mai sportrovatban egy perc erejéig a FIFA-ról lesz szó, ugyanis egy norvég lap megint belekötött egy kicsit a gazdasági működésébe. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt mindenkinek. Május 3-a van. Itt lesz ebben az órában például velem Janet Jackson, az All For You-val, na meg a Black Eyed Peas. Indulunk a Don Lyle-jal.
0: Best FM, a legjobb zenék.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. A mai sportrovatban egy igazán érdekes hírt hozok a FIFA elnökéről, méghozzá Gianni Infantinóról, akinek a fizetése bizony-bizony majdnem a négyszeresére emelkedett az elmúlt 10 évben. Ez igazán megdöbbentő. A számok azok pedig eszméletlenek. Idén bónuszokkal együtt évi akár 1,9 milliárd forintot tehetett zsebre az elnök. Extra juttatások is szerepelnek benne, például az, hogy bizonyos személyes költségeit állják, például a gyermekei Miami magániskolájának tandíját is. Államfői igények is vannak, egy vancouveri kongresszuson a pápát és az amerikai elnököt megillető kiváltságokat követelt magának, például szabad áthatást a piroson, az útelágozásokban. A szervezők ezt elutasították. Az elnöki fizetés rohamos emelkedését papíron a 48 csapatra bővített világbajnokság hatalmas várható bevételei indokolják. A kritikusok szerint azonban akkora luxusfizetés teljesen hihetetlenné teszi a FIFA által hangoztatott szolidaritást és egyenlőségek elveit, hiszen a futball globális működése továbbra is nagymértékben az önkéntesekre, helyi klubokra és az állami beruházásokra támaszkodik. Mi pedig a legjobb zenékre, ugyanis ezzel megyünk tovább most az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Justin Timberlake hamarosan a Senyoritával, de előtte meghallgatjuk a Backstreet Boys-t, méghozzá a Quit Playing Games With My Heart-ot most itt a Best-en.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az All I Wanna Do és Sheryl Crow. Igazán passzol ez a gyönyörű időjáráshoz, ez a vidám kis dal. Május 3-a vasárnap van, a névnaposok az Irmák és a Tímák, a születésnaposok között pedig Hosszú Katinkát és Hajós Andrást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. És hát rohan az idő, hamarosan 10 óra lesz, úgyhogy átlépünk majd a délelőttbe, de ebből az órából van még bőven hátra, úgyhogy még bekészítettem pár sikert a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül. Például a Simply Red a Stars-szal érkezik majd, a The Course pedig a folytatásban, a The Breathless-szel most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt is. Desiree fogja például majd a hangulatot meghozni. A You Gotta Be-vel érkezik majd a Choicy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Néhány hetet várni kell még a hazai fürdők nyitására. Újabb Roadpoll akció kezdődik hétfőn. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Május második felében kezdődhet az idei strand szezon. Az MTI országos körkérdésére adott válaszokból az derül ki, a legtöbb fürdő Pünkösdre vagy június elejére időzíti az idei nyitást, a belépők ára pedig valamivel több lesz a tavainál. A felmérésben a baranyai fürdők közül kettőt említenek. A távirati iroda úgy tudja, a Harkányi gyógyfürdő május 21-től, míg a Siklósi fürdő kültéri része május 22-től fogadja a vendégeket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentése szerint múlt héten változatlanul stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Emelkedést mértek Szegeden, a többi településen a stagnálás volt a jellemző. A koncentráció valamennyi mintavételi helyen az alacsony tartományban volt. Ezek az eredmények azt mutatják, a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható. Újabb Roadpoll akció kezdődik. A rendőrség a police.hu oldalon tette közzé, hogy május 4-e és 10-e között Magyarország egész területén ellenőrzik a közutakon közlekedő nehéz tehergépkocsikat és a buszokat. Az akció során vizsgálják a vezetési és pihenőidővel, a veszélyes áruk szállításával összefüggő szabályok megtartását, valamint a beutazás és a belföldön tartózkodás jogszerűségét is. A Magyar Sportnapja alkalmából közösségi futást szervez a PSN ZRT Pécsi Sportiskola. Május 6-án délután 16:30-tól Pécsett a Szaturnusz utcában a Málomi futókörön várják a mozogni vágyókat, ahol az érdeklődők a klub sportolóival együtt futhatnak. Az esemény célja a mozgás népszerűsítése és a közösségi sportélmény erősítése. Aszfaltozási munkák kezdődnek hétfőn reggel Pécsett a Maléterpál úton, a Krisztina tér és az Enyezd utca közötti szakaszon. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben pár napig a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpak közötti összekötő úton. Folytatódnak a gázhálózati munkák a Bolygó és a Péter utcában. Mind a két helyszínen teljes útzár mellett dolgoznak, így a környező utcákban megváltozott a forgalmi rend. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütésre számíthatunk, egy-két felhővel az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. Napközben többfelé élénk lehet a keleti-délkeleti szél. A hőmérséklet napközben elérheti a 23 fokot is.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, kezdjük a Best hétvégét a legjobb zenékkel közösen, hogy a vasárnap délelőtt is jól teljen. Van még egy kicsi hátra a hosszú hétvégéből, használjuk ki, és segítségemre lesznek a legjobb zenék, hogy jól érezzük magunkat közben. Itt lesz például a Spice Girls, na meg George Michael, vele indulunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Éjjel ott várok rád Dr. Béreségtől. Szép napot mindenkinek, május 3-a van vasárnap, a Tímák és az Érmák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Hajós Andrást és Hosszú Katinkát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom, hogy a Best hétvége így vasárnap délőtt is jól teljen. Kicsit szomorúak vagyunk azért, nem? Mert bizony-bizony vége van a hosszú hétvégének, már nem sok van belőle hátra, úgyhogy még élvezzük ki, menjünk ki a szabadba, ha már ilyen jó idő van, és természetesen hallgassuk a legjobb zenéket. Például Anastasia itt lesz velem a Pay My Dues-szal, na meg most Dezri slágerét indítom. Ez a You Gotta Be It a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt ám igazán a ritmus a mai napunkhoz. Savage Garden és az I Want You. Most viszont egy rövid szünet következik, aztán folytatjuk a zseniális időutazást a 2000-es és a 90-es évek felejthetetlen slágerei között. Most az előbbivel fogom majd folytatni a rövid szünet után. Nelly Furtado érkezik és a Turn Off The Lights majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a mai napunk utolsó óráját kezdjük meg közösen. Délig még én hozom a legjobb zenéket, és a következő órába kikacsintunk egy kicsit a 90-es évek hip-hop világába, méghozzá Montel Jordannek köszönhetően, ugyanis a This Is How We Do It-ot már bekészítettem tőle.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több százezer tajszámot érvénytelenített az egészségbiztosítási alapkezelő, a mesterséges intelligencia írt színdarabot Franciaországban, koranyárias időnk lesz ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt, idén pedig már több mint 348 ezer embernek van legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összegeket, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplálszentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél, ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el, eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék egyébként Ausztriából érkezett. Idén is keresik az év kerékpár útját, ehhez pedig tőlünk várják a nevezéseket május 10-éig. Ezt mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztéseire és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: Mesterséges intelligenciával készült Molière darabot mutatnak be a Versailles Kastély Színházában. A három felvonásos bohózaton 3 évig dolgoztak a Sorbonne Egyetem munkatársai. Molière művei alapján kérték meg a mesterséges intelligenciát, hogy írjon egy előadást, és hogy tervezzen hozzá díszletet és jelmezeket is. Természetesen rendezők, lektorok és más színházi szakemberek is segítették a munkát, a darabot pedig jövő héten láthatja a közönség. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A délelőtt utolsó órájára se fogyott el az erőm, ígérem. Hozom a legjobb zenéket továbbra is, méghozzá azért, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz ebben az órában velem, aki még nem volt. Például Dr. Dre a No Diggity-vel érkezik majd. Az óra elsője pedig nem másé, mint a Coldplay csapatáé. Az Adventure of Lifetime-mal indulunk. Rádiózzunk együtt.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Geszti Péter és Péterfi Bori közöse. Hát ezt a páros nem láttam jönni, de zseniális, hogy ketten összeálltak. Ez volt tőlük a Beléd szerettem, ez van, és ennek a dalnak azóta elkészült a folytatása. Hát az is zseniális. Jól kiegészítik egymást, az biztos. De ha valaki azt mondja, hogy Geszti Péter, akkor nem más jut eszünkbe, mint a Repülők, és a 90-es évek zseniálisan hozták meg egyébként azt, amíg már külföldön nagyon-nagyon ment, a Flip the Scriptnek, vagy a Heavy D and the Boysnak köszönhetően, és nem elfeledkezve arról az úriemberről, aki most hozza el ennek a világnak az egyik legnagyobb sikerét. Montel Jordanről van szó, és ez a This is How We Do It, most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio és a See You Where You Get There. Szép napot mindenkinek, május 3 vasárnap, az Irmák és a Tímeák a névnaposok, a születésnaposok között. Hosszú Katinkát és Hajós Andrist köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket, és ebből az órából van bizony még hátra, hozom a legjobb zenéket is, természetesen egészen délig. Egy rövid szünet, aztán Sean Paul-lal és a Get Busy-vel megyünk is majd tovább. Get busy, just say that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk, stop percolate. Anything you want, forgot it, that's the lady if I don't. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 Hit Best FM. 101 Hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Nox és az Árvadal után elköszönök, ugyanis Bénimet Dia veszi át az irányítást egészen este 6-ig hozza a legjobb zenéket, utána pedig természetesen vasárnap ide vagy oda, hosszú hétvége utolsó napja ide vagy oda, mixben fognak szólni a legjobb zenék, méghozzá a Nightship csapatának köszönhetően vasárnap Whiteboy mellett a felelős Németi, utánuk pedig majd Big Favi Tamás vár mindenkit évfélig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb jövő hét hétvégén ébredünk majd együtt a legjobb zenékkel. Utoljára Britney és Madonna közösét indítom, ez a Me Against the Music itt a Besten. Visszhal, jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A magyar írásbelivel kezdődnek holnap az érettségig. Őrizetbe vettek egy férfit a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében. Sok napsütés és 25 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Holnap kezdődik az érettségi időszaka. Holnap magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot a tudásukról közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szóbelikkel folytatódik a vizsgai időszak, ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek majd. Újabb országos razziára készülnek a rendőrök. Holnaptól a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat ellenőrzik majd az utakon a nemzetközi Roadpol akció keretében. A vezetési és pihenőidők, valamint a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályok betartását vizsgálják majd az egyenruhások. A rendőrök legutóbb 2 héttel ezelőtt a gyorshajtókra vadáztak, akkor több mint 17 ezer sofőrt büntettek meg azért, mert a megengedettnél gyorsabban közlekedtek. Holnap lesz a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Ezt mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták és kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában, akinek köze lehetett a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételekhez. Még április közepén találták meg az első mérgezett bébi ételt, azóta pedig Csehországban és Szlovákiában is összesen 5 ilyenre bukkantak, ezért hazánkban is kivonták a termékeket a forgalomból. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Egyelőre nem változik az időjárás, ma is sok napsütésben bízhatunk, és esőre sehol nem kell számítani, csak a szél élénkülhet meg. 20-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fokig hűl a levegő. A jövő hét is napos idővel indul, holnap és kedden is sokat süt majd a nap, de kedden már több felhő lesz felettünk az égen, záporok viszont akkor még nem áztatnak minket. Ráadásul tovább melegszik a levegő, holnap és kedden is 23-28 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, úgyhogy indul is a Best délután Belen Bénémet Diával, és remélem, hogy jól telik mindenkinek ez a vasárnap délután, és a Fight for This Love-val indítok azonnal, az egyik legsikeresebb dala az énekesnőnek, Shania Twain-nak, ami egyébként 2009-ben jött ki, és nagyon nagy siker volt az Egyesült Királyságban. Best

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

Best FM a legjobb zenék. Új e-mailes csalásra figyelmeztetnek a szakértők, amelyen magyarországi állampolgárok érzékeny adatait próbálják megszerezni a rossz indulatú felek. A bűnözők olyan e-maileket küldenek ki a Gmail fiókkal rendelkező felhasználóknak, amelyek első pillantásra hivatalosnak tűnnek, és amelyben azt állítják, hogy a címzetnek hamarosan lejár a tajkártyája. Az üzenetben arra is kitérnek a csalók, hogy emiatt nem lesz lehetséges a térítésmentes egészségügyi ellátás igénybevétele, a receptek kiváltása, a táppénz igénylése, valamint az európai egészségbiztosítási kártya igénylése. Azért különösen veszélyes a csalás, mert a Gmail spam szűrője még nem ismeri fel ezt az új csaló levelet, ezért jó eséllyel nem a spamek, hanem a beérkező levelek között landolnak. Gyanakvásra adhatok ott azonban, hogy a tajkártyának a valóságban nincs lejárati dátuma, valamint hogy a levélben található hivatkozás nem egy .hu-ra, hanem .com-ra végződő oldalra irányít. Annak ellenére, hogy a magyar közigazgatási szervek azonban mindig a .hu domain végződést használják. Az adathalász oldalon a gyanútlan felhasználók összeszemélyes adatát, valamint a tajszámát is elkérik, emellett egy minimális 578 forintos összeg megfizetésére is rá akarják venni. Az így megadott adatokkal a csalók hozzáférhetnek az áldozat bankfiókjához is, és hatalmas pénzügyi károkat okozhatnak, úgyhogy figyeljünk erre oda, és közben is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, úgyhogy napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Aztán ugyancsak az egyes főúton Ács településen és a térségében csatornáznak, a 94-es és a 95-ös kilométer között útszükület van érvényben, de alkalmanként a félútpályát is lezárhatják. A kettes főúton pedig Gödbel területén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszükület mellett dolgoznak, nagyon kell figyelni, a 4-es főúton és Vecsésbel területén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszükület van érvényben. Ami pedig a 10-es főutat illeti, több helyen is útszükületre kell számítani, építési munkák miatt Solymár térségében a 16-os és a 17-es kilométer között, valamint Pilis-Vörösváron a 18-as kilométernél. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy órához értünk, úgyhogy most meghallgatjuk a friss híreket, aztán jön hamarosan az Iron Mafia is. A bónuszjáték és a Deja Vu is velünk tart. Folytatjuk hamarosan az I Can't Stop-pal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Letarolta a májusi fagy a gyümölcsösöket, az édesanyákat ünnepeljük ma, nem változik az időjárás, a száraz napos időben 25 fokig melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Hatalmas pusztítást végzett a szőlőkben és a gyümölcsösökben a május elsejei fagy. Több helyen is mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt a gazdák szerint hiába védekeztek tüzeléssel és füstöléssel, a termés 100%-át elvitte a fagy. Nem csak a szőlőtőkék fagytak meg, a szilvát, medgyet, körtét, almát és barackot termesztő gazdák is hasonló károkról számoltak be. Az előzetes becslések szerint több ezer hektáron keletkezett kár. Az érintett gazdák május 31-ig jelenthetik be a fagykárokat, amelyek után kártérítést kaphatnak majd. Ma van anyák napja, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel az édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya még az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. A segítségünket kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a fészkelő erdei fülesbagoly állományát szeretnék felmérni, ezért azt kérik, hogy ezentúl mi is figyeljünk az éjszakai hangokra. A beérkező információk alapján ugyanis pontos képet kapnak a szakemberek a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, tudtuk meg Orbán Zoltán szóvívőtől.
2: Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húvogó hangja, egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni.
1: Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brenner hágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt majd Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-re készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Napszemüveg és lengeruha, ezekre lesz szükségünk ma, ugyanis egész nap zavartalan napsütéses időre számíthatunk, eső nem várható, maximum a szél hűthet minket. 20-25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 10-17 fok valószínű. Holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem lesznek, és 23-28 fokig melegszik majd a levegő. Kedden is hasonló időre számíthatunk, bár aznap több gomoly felhő lesz az égen, de egyelőre marad a száraz idő, szerdán jönnek majd a kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elhagytuk az egy órát, és hello mindenkinek, én Béné Mátia vagyok, ez még mindig a vasárnapi Best délután, és megyünk is tovább a 90-es meg a 2000-es évek legjobb zenéivel. Az I Can't Stop már itt is van, a 2000-es években nagyon népszerű volt egy Eurodance dal, amelyet a Deja Vu hozott el most nekünk, ezzel a diszkóslágerrel nosztalgiázunk.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Várlak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémát

Best FM legjobb zenék. Jönnek a melegebb napok, szóval érkezik a napozás időszaka is, azonban mennyire veszélyes ez az anyajegyre? Az anyajegyek kialakulása ugye az emberi bőr egyik legtermészetesebb jelensége, mégis sokszor bizonytalanságot, sőt, aggodalmat vált ki. A legtöbben már gyerekkorban találkozunk velük, később pedig újabbak jelenhetnek meg, ugye, vagy ha meglévők változhatnak. A melegebb hónapok közeletével, amikor egyre több időt töltünk a napon, különösen aktuálissá válik a kérdés, hogy vajon mennyire veszélyes a napozás az anyajegyekre nézve, és mikor kell fokozott figyelmet fordítani rájuk. Ugye a napozás a szervezet számára nélkülözhetetlen a D-vitamin szintéziséhez, javítja a hangulatot, és sokak számára a nyár egyik legnagyobb öröme. Ugyanakkor az UV-sugárzás az egyik legtöbb tényező, amely károsíthatja a bőr sejtjeit, és hosszú távon növelheti a bőrrák kialakulásának kockázatát. A túlzott napozás hatására egy anyajegy sötétedhet, nőhet, vagy megváltozhat a formája, ezek pedig olyan jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. A szakértők szerint a napégés a legnagyobb ellenség, különösen gyermekkorban, mert a korai ismételt leégés jelentősen növeli a későbbi melanóma kockázatát. A bőrgyógyászok egyetértenek abban, hogy az anyajegyek elváltozásait komolyan kell venni. Ha egy anyajegy hirtelen növekedni kezd, megváltozik a színe, szabálytalanná válik a széle, viszketni vagy vérezni kezd, az mindenképpen figyelmeztető jel. Ezek a változások nem feltétlenül jelentenek rossz indulatú folyamatot, de mindenképpen indokolják a szakember felkeresését. A modern diagnosztikai eszközök, például a dermatoszkóp lehetővé teszik, hogy a bőrgyógyász nagy pontossággal megállapítsa, hogy szükséges-e eltávolítani az adott anyajegyet, vagy elegendő a rendszeres kontroll. A szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy az anyajegyek önvizsgálata havonta egyszer ajánlott, különösen azok számára, akik sok anyajeggyel rendelkeznek, világos bőrűek, vagy a családban előfordult már bőrrák. Vigyázzunk magunkra a melegebb napokon is, én pedig addig is adom a legjobb zenéket itt a Besten. Yeah, yeah.

0: FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, a Balaton felé haladókat az 50-es és az 59-es kilométer között a külső és a leálló sávra terelik. A főváros felé közlekedők a külső sávon és a szemközti oldal belső sávján haladhatnak. A terelésre sárga villogó fénysor hívja fel a figyelmet. Nagyon óvatosan kell közlekedni az M30-ason és a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon. Felső Zsolca térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolatfelújítás miatt a külső sávot lezárták. Ott a 29-es kilométernél lévő Miskolc kelet Tornyos-Németi Sátoraljaújhely csomópontban a lehajtóágat megnyitották, de a felhajtóág továbbra is zárva van. A terelőutat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Elérkeztünk a 2 órához, ami annyit tesz, hogy most meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán hozom majd az Oliver from Earth és Roy közösét. Jön az utolsó dal, és Kelly Rowland is itt lesz pár perc múlva.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Aszályhelyzetre készülnek a gazdák. Előbb kezdődik a dinnye szezon. A Bódva völgyében megrendezik a 19. vitézlőt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az Ínség-szikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. A száraz időjárás nem csak a földeken, hanem a tavaknál és a folyóknál is egyre látványosabb nyomot hagy. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar-görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békésvár megye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mint egy másfél ezer termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Nagyszabású razziát tartott a héten a budapesti rendőrség. A BRFK nyomozói közel 2000 körözési ügyet néztek át. Az akció eredményeként pedig több mint 60 keresett embert találtak meg. Összesen 62 körözött személy került rendőrkézre, vagy derült ki, hogy hol tartózkodik. Többen a börtönbüntetésük megkezdése előtt bujkáltak, másokat bűncselekmény vagy be nem fizetett bírság miatt kerestek. A rendőrség szerint az összehangolt fellépés célja, hogy minél több körözött személy mielőtt kézre kerítsenek. Háromnapos sport- és kalandfesztivállá változik jövő hétvégén Szendrő. Május 8-a és 10-e között jön a 19. vitézlő, ahol a Bódva völgyben túrák, futás, bringa, OCR akadálypálya, kenuzás és családi programok várják a résztvevőket. A rendezvény csúcspontja szombaton lesz, amikor a vitézlő újra az olimpiai ötpróba egyik állomásaként többféle sportágban ad pontszerzési lehetőséget. Száraz idő lesz a folytatásban, csapadékra nem kell készülni, a részleteket azonnal mondom. Derült száraz időre számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet nagy részt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Holnap nagy részt derült napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem lesz. Délutánra 23-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedden nyugat felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagy részt fátyol felhős, napos maradhat az idő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Megyünk tovább a legjobb zenékkel 2 óra után. Járunk egyébként néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és itt is van a Work Kelly Rowland egyik ismert slágere, ami arról szól, hogy keményen kell dolgozni a sikerért, és nem szabad feladni a céljainkat. Következik tehát Kelly Rowland és a Work.
2: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A Better Off Alone-nal megyünk tovább a holland Helis DJ egyik legismertebb Eurodance slágerével, ami 1999-ben jelent meg. A dal a 90-es évek végének klub hangzását képviseli, fülbemászó dallamával és könnyen megjegyezhető refrénjével. A Better Off Alone világszerte nagy siker lett, és máig az egyik legismertebb dance klasszikus. Egy szakítás utáni függetlenségről szól, amikor valaki rájön, hogy egyedül jobban jár. Érdekesség, hogy a dal ikonikus dallamát rengetegszer feldolgozták, és mémekben is gyakran felhasználják. Ez már Helis DJ és a Better Off Alone itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M4-esen például Monor térségében új terelést építettek ki, pihenőhelyet építenek, a Budapest elé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot zárták le. Aztán az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg csak a Budapest elé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, ez okozza a torlódást a Röszke felé vezető oldalon, a le- és felhajtóág sem használható. Az M6-oson pedig a 18-as kilométernél lévő Érdészak csomópont környezetét átépítik, ezért az M0-as felé vezető oldalon a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat, a Pécs felé vezető oldalon a 18-as és a 22-es kilométer között, a Budapest felé vezető oldalon a 22-es és a 20-as kilométer között mind a két oldalon a belső sávot zárták le. A forgalmat a külső sávra terelik. Óvatosan, arrafelé is jó utat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, mindjárt 3 óra van, aztán érdemes maradni, hiszen a következő órát Gwen Stefani és Eve közösen indítja, ez lesz a Rich Girl, most pedig Geszti Péter és Wolf Kati duettje szól a legjobb zenék között. Így is jó vagy a Best FM-en.

0: Make-upot az arcodon, rász csak sors minta. Így szeretem a vonalaidat, hogy nem a hollywoodi vudu rajzolta. Brad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Megérkezett a tavasz Pécsre, és vele együtt a friss ízek az I Love Pécs Caféba. Kóstold meg a különleges jeges kávékat, frissítő limonádékat és tavaszi kávé különlegességeket. Egy csipetnyi napsütéssel minden korty van. Ha pedig szépen süt a nap, vár a hangulatos terasz. Egy kávé, egy beszélgetés, egy kis pécsi életérzés. I Love Pécs Café, ahol a tavasz mindig egy kicsit tovább tart. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finom, pékebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és borszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Japán autólegendák kiállítása Pécsen a Zsolnay Kulturális Negyedben május 23-án és 24-én. 100 kultikus japán autó, melyek nagy részét a filmekben láthattuk eddig. Mindemellett tartalmas előadások és meglepő információk is lesznek a helyszínen. Bővebb tájékoztatás www.japaneseclassic.hu. Új nemzetközi művészeti fesztivál indul Pécsett június 11 és 14 között. A Pont Pécs Fesztivál 15 helyszínen zajlik majd, és több mint 50 eseményre várják a közönséget. És végül mozi, a pécsi Cinema Cityben már látható az Ördög Prádát visel második része. A filmmel kapcsolatban bővebb információ, illetve vetítési időpontok a Cinema City oldalán. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
4: Meghirdette új évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Koranyári időre számíthatunk a következő napokban. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szombaton Erkély koncerten hirdette meg 2026-27-es évadát a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a következő szezonban 13 premierrel, köztük két ősbemutatóval, valamint klasszikus és kortárs darabokkal is várja a közönséget. A következő évadban Pécset rendez Nina Kleflin, Juronics Tamás, Besenci Árpád és Bozsik Ivett is, de Vince János és Bagó Bertalan által rendezett előadást is láthat majd a közönség. Bővül a pécsi társulat is. Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Staurócki Éva és Xantusz Barbara is a Pécsi Nemzeti Színház csapatát erősíti majd. Permetezési munkákat végez hétfőtől 3 napon át a Biokom Pécsett. A társaság azt írja, a vadgesztenyefákat, a rózsaágyásokat és a közterületeken lévő dézsás növényeket vegyszerezik majd, a munkák pedig szokás szerint éjszakára időzítik. A menetrend szerint hétfőn az éjszakai órákban Kertváros, Fehérhegy és a Kereti város rész területén dolgoznak majd. A permetezések pontos menetrendje a Biokom oldalán olvasható. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentése szerint múlt héten változatlanul stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Emelkedést mértek Szegeden, a többi településen a stagnálás volt a jellemző. A koncentráció valamennyi mintavételi helyen az alacsony tartományban volt. Ezek az eredmények azt mutatják, a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható. Hétfőn a perbeszédekkel folytatódhat, egy különös kegyetlenséggel több ember sérelmére elkövetett emberölési kísérlet tárgyalása. Az ügyészség egy pécsi férfit vádol azzal, hogy 2023 őszén Molotov koktél segítségével akart felgyújtani egy pécsi társasházat, melyben ketten tartózkodtak. Az ügyben hamarosan ítélethirdetés várható. Újabb lépéssel került közelebb a bajnoki címhez az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. Az NB1 döntőjében másodszor találkozott a DVTK és a Pécs. A két együttes szombaton Miskolcon csapott össze. A meccs végeredménye 66-60 lett az NK javára, így a két együttes közötti párharc jelenleg 2-0-ra áll a Pécs javára. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A következő meccset kedden játssza a két csapat, Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban. Hétfőtől három napon át aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben, a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Gázhálózati munkák miatt a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán szintén teljes útlezárás érvényes. A környéken megváltozott a forgalmi rend is. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Maléterpál úton az Ajdinger János úti csomópontnál, valamint az Abaligeti út egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő néhány napban szinte már kora nyárias idő várható. Hétfőn száraz, napos időre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem várható, a déli szél több felé megélénkülhet, a kora reggeli órákban 7, napközben pedig legfeljebb 26 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Annyi, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Ma délután 5 órakor Kertvárosban fellép Török Tamás és Szolnoki Péter, vagyis a Bombon. Mi pedig felkészülünk a bulira. Tőlük szól a Szexepélem hamarosan. Előtte viszont indítom a zenei maraton Gwen Stefanival és Yves-vel. Ez már a Rich Girl.
1: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Vendégem Polics József, Komló polgármesterem, témánk a Nagyrét utcai átadás.
1: Most már kijelenthető, hogy 2 hét múlva, május közepére tervezzük a Nagyrét utcát visszaadni mind a gyalogos, mind a közösségi közlekedésre, mind a személyforgalomra, hisz tavaly nyár közepe óta munkaterületként funkcionált, és csak a tömegközlekedési járatok közlekedtek egy-egy sávon az éppen aktuális munkavégzést figyelembe véve. Közvilágítás sem volt a területen, tehát egy picit holdbélinek tűnt a táj az elmúlt időszakban, de én azt tudom mondani, hogy remélem már látják az arra közlekedők, ott lakók, hogy az elmúlt napokban már visszaállt a közvilágítás is a Nagyrét utcában, és gőzerővel folynak a befejező munkálatok, aminek remélem az lesz az eredménye, hogy a tervek alapján megvalósult kivitelezési munka eredménye az, hogy a domboldal stabilizálódott, és ezután már nem kell ilyen nehézségekkel szembenéznünk, amivel meg kellett küzdenünk az elmúlt időszakban. Nagyon nagy munkát végeztek a kivitelezők, mert nem csak a völgy felüli oldal stabilizálását kellett megoldani, hanem a domb felüli oldalt is, és olyan műtárgyak valósultak meg, amelyek mondhatom a közlekedők számára is látványosak, a látható részek, és nagyon sok fontos műtárgy, szivárgó rendszerek kerültek a föld alá, amelyek zavartalan működésében bízva tudjuk, hogy a rézsű mozgás megállításra került. Én köszönöm az eddigi időszakban elsősorban a körtvélyesi városrészben lakók türelmét, megértését, hisz amióta elkészült a Nagyrét utca, lényegesen rövidebb útvonalon tudtak közlekedni, amit az építés ideje alatt nem tehettek meg, de most május közepe magasságától ez újra visszaáll a normál menetrendbe.
0: Innen folytatjuk hamarosan, de már egy másik témával.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. A 48-as térrel kapcsolatban újabb részleges korlátozások jönnek. Erről beszélgetek Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
1: Aki arra jár, ott lakik, hú, az minden nap tapasztalhatja, hogy jelenleg a színháztól az Engő áruházig terjedő Kossuth Lajos utcai járda szakaszon bombázások történtek, bontások, építések, de már az elmúlt napokban láthatták, hogy hogy is fog kinézni a végeredmény, és bízom abban, hogy a nagy többségnek a tetszését el fogja nyerni a megújult Kossuth Lajos utcai burkolat. Még azt mondhatom, hogy a jövő héten úgy láttam azért az időjárás egy picit szórakozni fog velünk, de reményeim szerint annyira nem tudja megzavarni a kivitelezőket, hogy ezen a szakaszon ne készüljön el a végleges burkolat, hisz már az úgynevezett pihenő szigetek 100%-ban elkészültek, és a zengőáruháztól indulóan megkezdődött a térburkolatnak az építése is. Bő héten két irányból fognak dolgozni a kivitelezők, és utána jön a következő keserű leves, a Tóth Ferenc Színház és Hangversenyterem előtti szakasz, illetve az Erkel Ferenc Zeneiskola előtti szakasz teljesen munkaterületté fog válni, amely rengeteg ott lakó, illetve ebbe az intézménybe látogató embert parkolási szempontból fog érinteni. Ezzel egyidejűleg viszont a Kossuth Lajos utcába a Piramis házzal szemben lévő szakaszon a négy sávból egy sáv parkolósává fog alakulni annak érdekében, hogy ezen a parkolási nehézségen megpróbáljunk egy picit enyhíteni, és így megyünk tovább ütemezetten a teljes területen a kivitelezésben, akkor állunk be a következő ütemben, előző ütemet már részben vagy teljesen át tudjuk adni a elsősorban a gyalogos forgalomnak. Én itt is szeretném megköszönni elsősorban a környéken lakók megértését, türelmét, továbbá ebben az útvonalban lévő szolgáltató egységeknek is a megértését, és még egy darabig továbbra is kérem, mert nem tudjuk éjjel, nem tudjuk fölfújva megcsinálni, fejleszteni Komló városát, belvárosát, és ehhez pedig egy ilyen összefogásra és megértésre van szükség az elkövetkezendő időszakban is, annak érdekében, hogy Komló tovább épüljön, szépüljön és fejlődjön.
0: Polgármester úr, köszönöm. A Pécs Café Light hamarosan folytatódik. It's been a long time. Wishing to left you, without a dope.

0: Krisztus ellen.
1: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. A következő órában folytatódik majd a Pécs Café Light. Szó lesz mindennapi függőségeinkről. Addig is várom a közlekedés legfrissebb híreit. SMS Viber száma is a 30-as 889 Szent Egy Hetes. Most pedig irány a 90-es évek, itt van a Mark Morrison és a Return of the Mac a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hogyha azt mondom, hogy Olaszország és zeneipar, akkor mindenki azt mondja, hogy Eros Ramazzotti, vagy mondjuk például Tiziano Ferro. Viszont ott van még Mauro Picotto is, aki csinált egy hatalmas slágert 2002-ben, ez volt a Komodo. Rövidesen játszom, előtte viszont meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 4 órakor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Növényvédelmi munkák kezdődnek hétfőn Pécsett. Holnap napközben akár 26 fok is lehet. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Permetezési munkákat végez hétfőtől 3 napon át a Biokom Pécsett. A társaság azt írja, a vadgesztenyefákat, a rózsaágyásokat és a közterületeken lévő dézsás növényeket vegyszerezik majd, a munkát pedig szokás szerint éjszakára időzítik. A menetrend szerint hétfőn az éjszakai órákban Kertváros, Fehérhegy és a Kereti város rész területén dolgoznak majd. A permetezések pontos menetrendje a Biokom oldalán olvasható. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. Olaszország után újra a Pécsi Balettnél koreografál Zahár Lóránd. A Dracula című előadás próbaidőszaka kedden indul. A munkát pedig a nemzetközileg is elismert, harangozó díjas koreográfus vezeti. A Dracula a Pécsi Balett új nagyszínpadi bemutatója, mely a jól ismert történetet a romantika, a szenvedély és az emberi tragikum felől közelíti meg. Az előadás rendezője Vince Balázs. A bemutató november végén várható a Pécsi Nemzeti Színházban. Május 16-án rendezik az idei nepomuki ünnepet Mohácson. Az eseményen ebben az évben is megtartják a C-zászlós felvonulást, amelyre várják a cégek, szervezetek, egyesületek jelentkezését. A részvételi szándékot még egy hétig, május 11-én este 8 óráig várják a szervezők. A nepomuki ünnep egyik csúcspontja a jánoskázás, ehhez csónakosok csatlakozását várják. Ők szintén május 11-éig jelentkezhetnek e-mailben a szervezőknél, vagy személyesen a Mohácsi Kossuth Teátrumban. Rossz hír az allergiásoknak, erősödik a pollen terhelés a következő napokban. Az előrejelzések szerint több allergén koncentrációja is elérheti a magas szintet. Ezek közé tartozik a nyárfa és a tölgy, valamint a fű és ciprusfélék pollen koncentrációja, ami panaszokat okozhat az arra érzékenyeknél. Az érintetteknek érdemes kerülniük a hosszabb szabadtéri tartózkodást, és ajánlott a gyakori hajmosás is a tünetek enyhítésére. A férfi kosárlabda NB1B-ben szombaton az elődöntő második meccsén találkozott a PVSK Veolia és a FOT. A meccset a Pécsi Lauber Dezső sportcsarnokban rendezték. A vendégek előnnyel érkeztek, az elődöntő első meccsét ugyanis ők nyerték, ám a szombati találkozón remek támadójátékkal, kiemelkedő egyéni és csapatmunkával a PVSK 121-111-re győzni tudott. A párharc így jelenleg 1-1-re áll a két csapat között. A következő meccsre május 5-én kedden kerül sor a Fóti Phoenix csarnokban. Hétfőtől 3 napon át aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben, a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Gázhálózati munkák miatt a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán szintén teljes útlezárás érvényes. A környéken megváltozott a forgalmi rend is. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Maléterpál úton az Ajdinger János úti csomópontnál, valamint az Abaligeti út egy szakaszán is. A következő néhány napban szinte már kora nyárias idő várható. Hétfőn száraz, napos időre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem várható, a déli szél több felé megélénkülhet, a kora reggeli órákban 7, napközben pedig legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en, ahol folytatódik a Pécske Félejt, a közéleti kulturális beszélgetős magazin műsor amolyan könnyített verziója. A mikrofonnál a főszerkesztő H. Horváth László, ő pedig már Mauro Picotto, egyenesen Olaszországból, tőle szól a Komodo. 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A függőségekről lesz szó a következő percekben. Beszélgető partnerem Dombrádi Zita, pécsi addiktológiai konzultáns. Talán kezdjünk azzal, hogy mi is a függőség, kit nevezünk függőnek.
1: Hát ugye a függőségnek nagyon sok kritériuma van. Igazából a rendszeres, tehát ugye most mai világban már nem csak a felfogyasztásról beszélünk függőségként, hogy egy olyan rendszeres viselkedést, úgy hívjuk ezt, hogy maladaptív, nem rendeltetésszerű viselkedés sorozatot jelent a függőség, ami az egyénre, önmagára, adott esetben a társadalomra veszélyes lehet. Ez egy nem helyes megküzdésen alakuló betegség, és amit nagyon-nagyon szeretnék hangsúlyozni, a szenvedélybetegek mellett történő kiállás érdekében, hogy mi betegségként tekintünk rá, és sérültségi alapon működik, tehát nagyon sok olyan családból jövő traumán mennek keresztül ezek az emberek, ameddig függővé válnak, hogy amikor tulajdonképpen nagyobb bacskák lesznek, kamaszkortól kezdve, bármikor ezek a traumák be tudnak kapcsolódni, és ők erre nem tudnak helyes érzelmi választ adni, hanem egyfajta menekülésképpen elkezdenek valamilyen viselkedésmódozatot működtetni. Azért hangsúlyozom ezt, mert ugye nem csak szerepről, hanem különféle viselkedésektől is már komoly függőségi problematikát tudnak kialakulni.
0: Ha jól gondolom, akkor Magyarországon az alkohol, valamint a nikotinfüggők vannak többségben.
1: Igen, nagyon helyes ezt meg is említeni, hogy úgy látjuk, hogy ez mintha nem vennénk teljes mértékben komolyan, valóban a legnagyobb, tehát hogyha számarányát tekintjük a függőknek, a különféle addikcióban szenvedőknek, akkor a legnagyobb arányban a nikotin és alkohol függőséget fogjuk találni, jelen statisztikák szerint, de szeretném azt is megemlíteni, az úgynevezett viselkedéses függőségek, amiről az előbb beszéltem, bizony-bizony szép lassan felváltóban vannak mindenféle szerek kapcsán. Vagy szerekhez képest, mert ugye a szerek is ből az alkohol és a nikotin nagyon jelentős tömegeket érint. Viselkedéses függőségek közöttük ugye az internetnek a nem rendeltetésszerű használata és ilyesmi, ezek például hát nem is nagyon vannak mérve, tehát egészen megbízható pontos statisztikát nem is tudunk róluk.
0: Mennyi az annyi? Mikortól lesz valaki alkoholfüggő?
1: Hát ez egy bonyolult történet, ugye úgy szeretnék erre rátekinteni, mint egy folyamatra, és úgy szeretnék rátekinteni, mint sérült embereknek nem jó megküzdésükre, ahogy az előbb is elmondtam. Tehát az alkoholizmusnak sok válfaja létezik. Volt egy Jellinek nevű pszichológus tudós ember, aki ezt föl is térképezte. Ő amit mi már függőségként értelmezünk, ő abban három kategóriát jelölt meg. Ő a görög ABC betűvel jelezte ezeket a függőségeket, és az alfabéta még nem tekinthető függőségnek, de már veszélyes alkoholfogyasztásnak igen, és a gamma, delta, epsilon típusú alkoholizmus tekintjük igazából betegségnek. Ha ezt le akarom fordítani köznapi nyelvre, hogy ez mit is jelent, akkor a gamma típus az a klasszikus, akiről ugye azt gondoljuk, hogy valamikor az életében elkezdett így iszogatni kisebb mértékben, ritkább alkalmakkor, majd aztán ezek megsűrültek, ezek az alkalmak, és aztán egyszer csak úgy ébred, ugye, ha folyamatábrával gondolkodunk, hogy úgy ébred, hogy már a reggeli szokásrendszerébe beépül. Az alkoholfogyasztás pontosan azért, mert megjelennek rajta megvonási tünetek. Tehát ez az, amit klasszikusan gondolunk az alkoholfüggőségről.
0: A beszélgetésünk hamarosan folytatódik a Pécs Caféban. A beszélgetésünk innen folytatódik a Pécs Café Light-ban.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Domrádi Zita, pécsi addiktológiai konzultánssal. Témánk a függőség, ezúttal az alkoholfüggőség formáiról lesz szó.
1: Hangsúlyozzuk azt ki, hogy az alkohol az ugyanolyan halálos végű függőség lehet, mint az illegális szerek, amitől sokkal, de sokkal jobban félünk. Úgyhogy ez a klasszikus, ha szabad ezt így fogalmazni. A delta epsilon típus, a deltáról az egy érdekes alkoholfogyasztási módozat, mert hogy ott már nincs is, mert hogy a gammánál ugye egyre fokozott mértékű és alkalmú alkoholbevitel történik, a delta típusnál meg nincsen, tehát úgy is hívjuk magyarul, hogy szintivó, tehát már elképzelhető, hogy nincs is nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, hanem már csak szinten tartja magát az, aki ilyen módon fogyaszt alkoholt, és itt általában rossz minőségű, nem minőségi alkoholfogyasztás, vagy nem minőségi alkoholnak a fogyasztása történik. Ugye, ha nagyon sztereotipizálni akarom, akkor ez jellemzően a hajléktalan rétegre, akit úgy mindig illuminált állapotban látunk, de nem biztos, hogy súlyos illuminált állapotban. Tehát ők a delta típusúak, és végezetül van az epsilon, ami talán még egy ilyen egészen biztos, hogy nem ismert válfaja azoknak, akik ezzel nem foglalkoznak, vagy nem a szakmájuk, az pedig a kimondottan a magasan kvalifikált réteget nagyon is érintő alkoholizmus fajta. Ugye ezt időszakos nagyivónak is mondjuk magyarul, tehát hogy ha nagyon köznapi nyelven akarom elmondani, akkor ezek az emberek viszonylag hosszú ideig képesek abstinenciát tartani, akár heteket, hónapokat is, és akkor egyszer csak, hát úgy is mondhatjuk, hogy elkapja a gépszíj, de jobb szeretném úgy mondani, hogy egyszer csak bekapcsolódik valami rossz emlék, élmény, történik velük valami külső hatás, és akkor elkezdenek nagy mértékben, több napon keresztül, akár egy héten keresztül is, sok esetben elvonulva a világtól alkoholt fogyasztani. Ők azért nagyon veszélyesek az előző kettőhöz képest, mert mivel sokáig tudnak abstinensek maradni, ezért magukat meg tudják arról győzni, hogy ez nem problémás, ez az alkoholfogyasztás, hiszen abstinenciára képesek, de azért említsük meg, hogy itt olyan töménytelen mennyiségű, hogy ez egy savas folyadék az alkohol, kerül be a szervezetbe, hogy tehát konkrétan fizikailag veszélyes, nyelőcsővérzés, gyomorvérzés, stb. Alakulhat ki ennek következtében, akár azonnali halállal is.
0: Az alkoholista vagy nagyivó lehet még az életben szociális ivó? Kérdem mindezt azért, mert hogy a neten látni olyan hirdetést, amely oly módszert ígér, amivel ez valósággá válik. Mi az igazság?
1: A tudomány jelenállása szerint ez nem lehetséges. Én is látom ezeket a hirdetéseket, sőt már olyat is látunk az internetes felületeken, hogy különféle tabletták bevételével azonnali leszokást ígérnek. Ezekkel nagyon vigyázni kell, ezekkel a hirdetésekkel. Mi is igyekszünk a terápiás időt viszonylag minimalizálni, de ezeknél, ennél a három típusú alkoholista vagy alkoholizmusban szenvedő emberek esetében azért mi kicsit hosszabb távú terápiákban gondolkodunk, tehát mi azt hiszük, hogy egy mélyebb, hosszabb beavatkozás tud valódi oki eredményt hozni. Tehát tüneti eredményt hozhat bármi, hogy ideig, óráig abban marad maga a fogyasztás, de az, hogy az ok megszüntetésre kerüljön, azért ez sokkal-sokkal több időt igényel, mint ezek az azonnali leszokást ígérő programok, személyek, vagy netántán tényleg ilyen tabletták. Hát én személy szerint nem is hiszek benne, ha szabad ezt így lenyilatkozni, de én nem is gondolom egyébként, hogy ezek hatékonyan működnek.
0: Hamarosan folytatjuk a drogokkal.

0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegy Hit Best FM. Zárjuk a mai beszélgetés Domráti Zita, pécsi addiktológiai konzultánssal, ezúttal a drogokról lesz szó. Jelenleg a fiatalok körében mik a legnépszerűbb szerek?
1: Hát ugye vannak erre kutatások, ugye minden második évben van egy úgynevezett ESPAD kutatás, tehát itt ezekkel a kutatásokkal, és van a másik, ami minden évben történik, a HBSC kutatás, ezeknek nyilván vannak ilyen felmérésbeli eredményeik. Hát ugye már az ön által említett drogok tekintetében is kategóriákat kell húznunk, mert hogy mi szeretjük inkább úgy hívni, hogy pszichoaktív szerek, és ezen belül vannak az új pszichoaktív szerek, amelyek 2008-2010 óta hát minden módon elérhetőek, nem túl drágák, és rendkívül hatékonyak, ami a hatásukat illeti, de ezzel együtt ugye a függőség ideje is lecsökken. Tehát Magyarországon nagyon rossz statisztikák vannak, illegálisnak tekintett pszichoaktív szerek szempontjából a kannabisz fogyasztásra nézve, az adat mellé fölzárkózott az új pszichoaktív szereknek a szintetikus kannabinoid változata, illetőleg a kristály 1 millió módozata, tehát hogy itt már nagyon neveket nem is említünk, ugye a klasszikus drogos vagy pszichoaktív világban azért ott nevek voltak, meg még hozzá társított tolvaj nevek, amik mentén tudtunk szerekről beszélni, meg most már kémiai képletekről, tehát ez egy gyári, abszolút az elejétől a végéig gyári, gyárból kikerülő gyári feldolgozású.

0: szerek, az úgynevezett kulcsiaktív szerek, úgyhogy nem tudnék ehhez konkrét számot hozzámondani. Míg az alkoholizmus esetében bőven beszélünk a lakosságnak 10% körüli számáról, azért ehhez képest jelentősen kevesebb a legális vagy illegális pszichoaktív szereket fogyasztók száma, de hogy ez a számarány, ez, ha ebben valami csökkenő tendenciát is látunk, akkor azt kell mondjam, amit az elején mondtam a riportnak, hogy akkor fölzárkózik mellé a viselkedéses függőség. Szóval nem tudunk drogmentes Magyarországgá válni.
1: A hagyományos fű is okozhat függőséget?
0: Igen, minden tévhitek ellenére. Ugye a fiatalok szeretik ezt, meg hát egyébként is szokás ezt úgy hívni, hogy light drog. Ezt talán abból a szempontból érdemes csak kategorizálni, hogy nem halunk bele. Tehát nem tudunk olyan mennyiséget egyszeri ültünkben elfogyasztani, hogy abból halálos kimeneteli fogyasztás legyen. Tehát ebből a szempontból valóban ez igaz, amit ön említ most, de hogy egyébként függőséget okoz, sőt, jelentős életminőségromlást okoz a mindennapi, akár naponta többszöri cannabis fogyasztás.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A következő órában már valóban kevesebb beszéd mellett szólnak a dalok, előtte viszont érkeznek a legfrissebb hírek és információk, aztán velünk lesz az Outcast és a Héja az új évezredből.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Meghirdette új évadát a Pécsi Nemzeti Színház. Koranyári időre számíthatunk a következő napokban. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szombaton Erkély koncerten hirdette meg 2026-27-es évadát a Pécsi Nemzeti Színház. A teátrum a következő szezonban 13 premierrel, köztük két ősbemutatóval, valamint klasszikus és kortárs darabokkal is várja a közönséget. A következő évadban Pécset rendez Nina Kleflin, Juronics Tamás, Besenci Árpád és Bozsik Ivett is, de Vince János és Bagó Bertalan által rendezett előadást is láthat majd a közönség. Bővül a pécsi társulat is. Bartus Berci, Bayer Fruzsina, Staurócki Éva és Xantusz Barbara is a Pécsi Nemzeti Színház csapatát erősíti majd. Permetezési munkákat végez hétfőtől három napon át a Biokom Pécsett. A társaság azt írja, a vadgesztenyefákat, a rózsaágyásokat és a közterületeken lévő dézsás növényeket vegyszerezik majd, a munkát pedig szokás szerint éjszakára időzítik. A menetrend szerint hétfőn az éjszakai órákban Kertváros, Fehérhegy és a Kereti város rész területén dolgoznak majd. A permetezések pontos menetrendje a Biokom oldalán olvasható. A felhasznált vegyszer emberre, melegvérű állatra nem veszélyes. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentése szerint múlt héten változatlanul stagnált a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Emelkedést mértek Szegeden, a többi településen a stagnálás volt a jellemző. A koncentráció valamennyi mintavételi helyen az alacsony tartományban volt. Ezek az eredmények azt mutatják, a koronavírus fertőzések számának emelkedése továbbra sem várható. Hétfőn a perbeszédekkel folytatódhat egy különös kegyetlenséggel több ember sérelmére elkövetett emberölési kísérlet tárgyalása. Az ügyészség egy pécsi férfit vádol azzal, hogy 2023 őszén Molotov koktél segítségével akart felgyújtani egy pécsi társasházat, melyben ketten tartózkodtak. Az ügyben hamarosan ítélethirdetés várható. Újabb lépéssel került közelebb a bajnoki címhez az NK Universitas Pécs női kosárlabda csapata. Az NB1 döntőjében másodszor találkozott a DVTK és a Pécs. A két együttes szombaton Miskolcon csapott össze. A meccs végeredménye 66-60 lett az NK a javára, így a két együttes közötti párharc jelenleg 2-0-ra áll a Pécs javára. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. A következő meccset kedden játssza a két csapat, Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban. Hétfőtől három napon át aszfaltozási munkákat végeznek Pécsett a Maléterpál úton. A munkák miatt teljes útzár lesz érvényben, a Maléterpál út szervízútja és a Krisztina téri jelzőlámpa közötti összekötő úton. Gázhálózati munkák miatt a Bolygó és a Péter utca egy-egy szakaszán szintén teljes útlezárás érvényes. A környéken megváltozott a forgalmi rend is. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Maléterpál úton az Ajdinger János úti csomópontnál, valamint az Abaligeti út egy szakaszán is. A meteorológusok előrejelzései szerint a következő néhány napban szinte már koranyárias idő várható. Hétfőn száraz, napos időre számíthatunk, legfeljebb fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék nem várható, a déli szél több felé megélénkülhet, a kora reggeli órákban 7, napközben pedig legfeljebb 26 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Annyi köszönöm szépen, találkozunk holnap 3 órakor a Besten, ahol folytatódik a zenei maraton. Amondó vagyok, hogy egy vasárnap délután az igazán jó felvételek kellenek, úgyhogy szól majd Rednecks 90-es klasszikussal Wish You Were Here, míg a sort kezdik a srácok, ez már az Outcast, valamint a Héja a Besten.
0: 101.7 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl a

0: a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, előtte viszont van még egy hallgatói segítségkérésem, amelyet a héten kaptam. Uránvárosban a Tesco parkolóban elhagytak egy hátitáskát, amelyet tulajdonosan mindenféleképpen szeretne visszakapni. Én mondom az információs számot, 20-777-0607. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is velünk lesz majd a Daxos és a Barbara Streisand, előtte adom a 90-es klasszikust 95-ből, Rednecks, Wish You a Here, a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Hamarosan folytatódik a zenei maraton, előtte viszont nézzük az időjárás legfrissebb híreit. Holnap reggel 5-6, napközben pedig a 24-25 fok a jellemző. Sok lesz a napsütés, viszont főként délutántól feltámad a szél. A szellesebb időjárás maradt kedden is 25 fokkal, míg szerdán 26-28 fokra készületünk, ott viszont már jönnek az záporok, zivatarok. Csütörtökön megérkezik a markáns hidegfront, reggel 10, napközben 18-19 fokkal, széllel és 6-8 mm esővel. Ahogy a sziget már is folytatódik a zenei maraton, rövidesen jön majd Britney Spears, előtte dallos bogének el, szól a Keresem a helyem, a Best FM-en.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nő a vámháborús feszültség. Az édesanyákat ünnepeljük ma, száraz, derült időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Anyák napja van ma, országszerte virágokkal, ajándékokkal és közös pillanatokkal köszöntik fel a családok, az anyukákat és a nagymamákat. Az anyák napja gyökerei egészen az ókorig nyúlnak vissza, a mai formáját azonban modern amerikai és európai kezdeményezések alakították ki. Magyarországon először 1925-ben rendezett anyák napi ünnepséget, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt néhány évvel később pedig hivatalos iskolai eseményé vált. Ez a nap ma is a szeretet, a tisztelet és a köszönet egyik legszebb ünnepe. Veszélyben vannak a gyógyítók a frontvonalban, az orvosok határok nélkül szerint továbbra is rendszeres célpontjai a háborúknak a kórházak, mentők és egészségügyi dolgozók, hiába született erről 10 éve ENSZ határozat. A segélyszervezet szerint mára szinte mindennapossá váltak az ilyen támadások, az elmúlt 10 évben saját 21 munkatársukat is elveszítették. A WHO adatai alapján csak tavaly több mint 1300 egészségügyi létesítményt ért támadás világszerte, közel 2000 halál. Áldozattal. Fokozódhat a feszültség Washington és Brüsszel között. Donald Trump bejelentése szerint az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-os extra vámot vet neki az Európából importált személyautókra és teherjárművekre. Az amerikai elnök azzal indokolta a lépést, hogy szerinte az Európai Unió nem teljesítette a korábbi kereskedelmi vállalásait. Trump szerint az európai gyártók úgy kerülhetik el a súlyos plusz terheket, ha termelésük egy részét Amerikába viszik és ott hoznak létre új üzemeket. A döntés újabb komoly kereskedelmi konfliktust eredményezhet. Véget ért a bakui Európa Kupa Pignicki Fanni számára. A magyar klasszis a cross-battle első körében búcsúzott, miután labdával egy rontás miatt pótszerhez kellett nyúlnia, így nem jutott tovább orosz ellenfelével szemben. Az MTK Budapest ritmikus gimnasztikázója ugyanakkor az összetett 11. helyén zárt, mind a 4-szerrel 26 pont feletti teljesítményt nyújtva. Gelle Noémi edző szerint a magyarokban ennél több volt, több hiba is visszavetette őket, ezért a következő hetekben a stabilitás javítása kerül fókuszba. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Az elmúlt napok, hetek időjárása annyira hektikus volt, hogy én nem is mertem bízni abban, hogy ilyen hamar rá tudunk csúszni arra az állapotra, amiben a legjobban szeretjük hallgatni a vasárnap esti Chill Lounge és Deep House 120 percet, a kertbelű csörgős, koktélszürcsölős, naplementét nézegetős. 6-tól 7-ig én a White Boy, 7-től DJ Németi a lemezjátszók mögött, én túl a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak, a lemezjátszóknál. White.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift. All these things that we took for granted.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: A Mixcardon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen azon keresztül is üzenhettek nekünk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: A nyár az úgyis a szabadtéri bulik időszaka, és tudom, hogy most még csak május van, de az idő az abszolút nyári. Úgyhogy próbáljátok meg a következő 60 percet, és ennek megfelelően valahol egy koktéllal a kézben eltölteni. Vagy egy szórakozó helyen, egy bárban, vagy otthon a kertben, ez most lényegtelen. Ami fontos, hogy senki sehova, mert még egy órán keresztül Chill, Lounge és Deep House itt a Besten. A Night Shift második órájában is csak már vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel a lemezjátszók mögött. Pár perc, és innen folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Pécsi Nemzeti Színházban már látható az Illatszertár. Az Illatszertár igazi sikerdarab, mely 1937-ben indult útjára az akkori Pesti Színházból, és meg sem állt Hollywoodig, ahol 3 filmet is forgattak belőle. László Miklós finome, békebeli szerelmes meséje, a 30-as évek nyüzsgő, színpompása Budapestjére repít minket, ahol többek között találkozhatunk vágyakkal, reményekkel, pletykákkal, félreértésekkel, és fény derül két idegen, titokzatos szerelmi levelezésére, akik egy véletlen folytán nagyon is közel kerülnek egymáshoz. A színpadon látható Lakló Taladár, Balaskó Bence, Götz Attila, Takaró Kristóf, Bajer Fruzsina, Vlasics Barbara, Gombó Viola Lotti, Bera Márk, Stenzer Béla, Németh János, Rubin Péter, Vajda Zsófia, Sánközi Edina, Varga Orsolya, Fertály Katalin, Penyovszki Tamás és Bódi Zsuzsanna. És szintén itt látható Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián műve a Pál utcai fiúk Vince Balázs rendezésében. Főbb szerepekben Németh János, Takaró Kristóf, Teleki Sámuel, Juhász Bence, Balaskó Bence, Katona Levente, Bera Márk, Kálai Gergely, Balog Csongor, Szabó Márton és Koncz Péter. Bővebb információ pns.hu. Gasztrofesztivál és vásár május 9-én a Mobil kemencénél. Egy ízélményekkel teli nap a kültéri konyhák és a kemencék világában. Kemencés kóstolófalatok, bemutató sütések és porszfőzés. Regisztráció a Facebookon, bővebb információ mobilkemence.xyz. Szerepcsere Bánfalvi Zoltánnal május 9-én szombaton este 6 órakor a Kodály Központban. A koncertmesterből zeneszerző, az egykori vezető karmesterből szólista, a zeneszerzőből pedig krónikás lesz a koncerten. Bővebb információ pfz.hu. Ez volt a programajánló a 101 hét Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Az országgyűlés alakuló ülésén iktatják be az új kormányfőt. Európában épül a világ leghosszabb alagútja. Bajnokokat avattak a tornászoknál. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. Rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg a kormányfőt. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők, megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután 3-kor mond beszédet, majd 4 órától a Kossuth téren díszszemlét tartanak, ünnepélyes zászló felvonással, végül bulival zárják a napot. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Európában épül a világ leghosszabb vasúti alagútja. Az Alpokban a Brennerhágó alatt alakítják ki a 64 km hosszú vasúti folyosót, amely közvetlen és gyors összeköttetést teremt Ausztria és Olaszország között. A projekten 11 nemzet szakemberei dolgoznak, és a tervek szerint 2032-ben készülnek el a munkálatokkal. Az alagút 10,5 milliárd euróból, vagyis nagyjából 4100 milliárd forintból valósul meg. Kovács Zsófia aranyéremmel tért vissza a hazai elitbe. A háromszoros Európa-bajnok felemás korláton megnyerte a szerenkénti országos bajnokságot a fővárosban. A dunaújvárosi tornász szerint lelkileg sokat jelent számára a siker, de hangsúlyozta, a nemzetközi mezőny előtt még komoly munka vár rá. A nőknél Mayer Gréta volt a hétvége másik nagy nyertese, ugrásban és gerendán is bajnok lett. A férfiaknál Mészáros Krisztofer korláton és nyújtón sem talált legyőzőre. A klasszis tornász úgy értékelt, 10 gyakorlatból 9-et hibátlanul teljesített. Csak helyenként élénkül meg a szél, száraz, túlnyomóan derült időre készülhetünk. A részleteket azonnal mondom. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Nyilván mindig adás után jut eszembe aztán 1000 kérdés, és akkor mindig föl kell írnom, hogy majd el ne felejtsem tőled megkérdezni, hogy most nem fogom majd elfelejteni megkérdezni. De persze azért a zenéjé lesz a főszerep a következő 60 percben is. Tehát túl beszélni nem fogjuk ezt az órát. De Challenge és Deep House még egy órán keresztül, hiszen továbbra is vasárnapon, úgyhogy továbbra is DJ Németi az, aki elfoglalja a lemezjátszókat és a keverőt. Jó, hogy
3: tűzni kell. Sziasztok!

Is that a problem that I can't fix?

0: Best FM, a legjobb zenék mixben.
1: Hát és nem tudom, hogy könnyek nélkül tudsz-e már beszélni az egoisztról, vagy
2: most már tudom.
1: Most már tudsz, jó van akkor. Na, az jutott eszembe, hogy most már hetek óta, hogy itt mindig mondod, hogy akkor ide szerveztek bulit, oda szedtek, kvázi így mentek körbe. Igen. Majd, hogy nem kétszer úgy kis túlzása, kétszer ugyanazon a helyen nem zenéltek, de nyilván de.
2: Igen.
1: És most tudom, hogy ez most egy elsőre egy ilyen nagyon általános hülye kérdésnek hangzik. Melyik volt a melósabb? Amikor volt az egoist fixen, de tudtad, hogy ott mi van, azt ott meg kellett tölteni hétről hétre, és a többi, vagy ezzel van a több macera szervezés, ügyileg engedélyekkel.
2: Szerintem mind a kettőnek megvan a maga nehézsége. Ugye, amikor van egy fix klubor, ott ugye azzal kellett ugye folyamatosan foglalkozni, és a munka volt vele, hogy telerakni programok, ne legyen unalmas, ne unják meg. Ugye ebben felgyorsult világban mindig újat mutatni.
1: De igen.
2: Egyre nehezebb volt. És szerintem ez is az egyik oka, hogy ugye a kluboknak úgy kezd vége lenni, és persze azért vannak még, hál' Istennek, de ugye nagyon sok klub bezárt az elmúlt 1-2-3 évben. És ugye jött ez az új trend, hogy ilyen különböző érdekes, exkluzív helyszíneken, éttermek, szállodák, különleges természeti helyszíneken rendezvények. És ez úgy érdekesebb mindenki számára, hogy én ezt tapasztalom. Ugye mi mindig próbáltunk azért értéket közvetíteni, trendeket közvetíteni, egy kicsit előre mutatni. És ugye azért is mentünk mindig tanulmányútra, ugye tudod, beszélgettük itt korábbi adásokban Ibizára is. És hál' Istennek úgy most megint mindig van egy kis káosz, mindig van egy kis összekavarodás, és most van megint mibe úgy kapaszkodni, van mire alapozni, van mit csinálni, mert úgy ezek a trendek úgy nyilván segítenek.
1: Persze.
2: És ezek közel állnak hozzánk, akikkel csináljuk. Úgyhogy örömmel csináljuk. Tudod, az a régi meló, az már kicsit befásult, mindig ugyanaz a helyszín. Ott már alapból az emberi természet olyan, hogy úgy megszokod, eltelsz vele, és akkor nehéz mindig megugrani a szinteket.
1: Tehát gyakorlatilag ez a változatosság, amire szükség volt, ezt most tudjátok ezzel hozni, hogy új
2: így
1: helyszínek, esetleg, hogy délelőtt, délután, kora reggel kezdettek, picit variáltok vele.
2: Igen, tehát vannak olyan felnőtt rendezvények, tehát inkább felnőttebb közönség, idősebb, hát most ki milyen idős, vagy mennyire gondolja magát, de vannak olyan rendezvények is, ahol ugye esti rendezvény, de nem az éjszakában induló, hanem inkább kezdődik este, és akkor mit tudom, 2-kor vége, és akkor még időben mindenki haza tud menni, emberi időben lefeküdni, és akkor másnak még tud bármit csinálni.
1: Ami nem így, halkan megjegyzem, hogy angol száz országokban ez már évtizedek óta itt
2: Igen, ezt kitalálták, és jó működik náluk. Hál' Istennek ide is úgy kicsit behullámzott, begyűrözött. Úgyhogy szerintem ez a kettőség, de ez érdekesebb, ez ilyen nagyobb benne a kihívás.
1: Zsizsgés. Nagyon nagy zsizsgés benne. Jó, igen. Na mi viszont hát nem fogunk változtatni, csak szólok, jó? Tehát Csillárzs és Deep House ugyanígy minden vasárnap 6-tól 8-ig, 7-től pedig DJ Németével a lemezjátszók mögött itt a Best-en.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Múlt héten beszéltünk, ugye, a még nem elmondható külföldi sztár fellépőről, akit terveztek. Mondjuk egy Purple Disco Machine, arra rá se kérdeztek?
2: Vagy pont ahogy most így ugye itt járunk ennél a zenénél, pont eszembe jutott, hogy akár lehet ő is az egyik viszonylag.
1: Kértetek tőle be egyébként ajánlatot?
2: De most, ahogy mondod, ahogy végzünk, be is kérem. Csak úgy kíváncsiság véget érted. Nagyon szívesen. Kapsz egy backstage ügyet. Mit szólsz?
1: Hát, ez a minimum. Ez a minimum, és van rengeteg lemez, amit szeretnék vele aláíratni. Egyébként ugye mondtad, hogy a Covid után ugye ott hirtelen, hogy megint meg lehetett indulni a lemezdalosoknak, hogy kilőttek a fellépti díjak.
2: Nagyon.
1: Ez
2: nagyon.
1: Most egy picit konszolidálódott, vagy most is az van, hogy mint tehát a piacdik lehet, tehát akire kifizetik azt az
2: persze,
1: összeget, akkor...
2: Persze. Sőt, ahogy tudod, ahogy egyre erősödik az imidzsik, egyre népszerű, egyre népszerűbbek lesznek, még azok is emelkedtek. Hát nyilván, ahogy a piac diktálja.
1: Persze. Igen, csak hogy igen, mondtad, hogy valami olyan extrém, és már hogy is mondjam, csak irreálisan nagy árugrás volt hirtelen, még hát a nem állistásoknál is, hogy...
2: Persze.
1: Hogy ez tartatatlan volt.
2: Picit az megfigyelhető volt egyébként a hazai piacon is, tehát a hazai fellépők is ugye mindenki emelt, mert aztán ugye ott volt egy nagy kettősség, hogy meg egy nagy ellentmondás, ugye emelt mindenki, de utána bejött az a nagy infláció, és akkor ugye nem volt annyira pénz ezeket a nagy fellépőket kifizetni. Akkor ugye jöttek ezek a városi rendezvények, falunapok, amik ugye ott a nem piaci alapon működnek, ugye még jobban sófolták fölfelé az árakat, úgyhogy hát érdekes, kívásokkal teli szakma miénk.
1: Egyszer már csak beáll minden egy egészséges közép arányba, vagy közép.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.
1: A tényleg most hát itt a hosszú hétvégének a végéhez értünk. Megnyomtátok ezt a hétvégét? Volt péntek szombaton?
2: Igen, hát ugye most már a jó idő itt van, teraszok, szabadtéri rendezvények, ez már így.
1: Jó van, hát ez remélhetőleg marad is velünk a jövő hétre is.
2: Meg a jó idő is.
1: Meg remélhetőleg DJ Németi jön vissza majd a jövő héten is, maradod már nem kell. De ennyi volt mára, de köszönöm. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő vasárnap.
2: Köszönjük. Sziasztok.
1: Sziasztok.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most a Sucker DJ a Dimples D-től. Egy különleges dal, amit a játékos hangulat és a fülbemászó minta jellemez, amely a Sugar Hill Gang klasszikusából merít. A szám egyszerre hozza a korai hip-hop lazaságát és a dance floor energiáját. Könnyed és szórakoztató, ami miatt ez a dal még máig felcsendül bulikban. Úgyhogy egyértelmű, hogy itt nálunk a Best FM-en is.

DJ, so listen.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy nagyon kemény dal jön, pontosabban azért, mert hogy nagyon kemény a mondani valója. Maga az énekes James Morrison mondta azt a dalról, hogy egy olyan kapcsolatról szól, ahol az énekes nem tudja, szereti a másikat, de hálás azért, amit tőle kap. Még a hideg is kirázott, az egyszer biztos. Na mindegy, jön most a You Give Me Something.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy hatalmas nemzetközi siker. Vezette a slágerlistákat Németországban, Ausztriában, emellett bekerült a legjobb öt közé Franciaországban, Olaszországban és Svájcban is. Bár a szöveg nagy része angolul van, de a dal azért tartalmaz egy francia nyelvű verszakot is. Ez a French Affair, és jön tőlük a My Heart Goes Boom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most egy igazi felpörgető dal, így kevéssel 9 óra előtt, és a címe, hát sajnos nem vasárnap, hanem szombat este, ez a Wakefield és a Saturday Night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A tűzoltókat ünnepeljük holnap, kezdődnek az érettségi vizsgák, derült időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Hétfőn magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből vizsgáznak a diákok. Ezeket követik az idegen nyelvek és a további tantárgyak. Az oktatási hivatal közlése szerint a következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról, közép vagy emelt szinten. Az írásbelik után az emelt szintű szóbelikkel folytatódik a vizsgaidőszak. Ezek június 3-án, a középszintűek pedig június 15-én kezdődnek. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Holnap lesz a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304. május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltókat. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás.
1: Újabb kivégzés Iránban. A hatóságok egy olyan férfit végeztek ki, akit a 2022-es országos tüntetések idején egy biztonsági őr megöléséért ítéltek el. A hivatalos közlés szerint beismertetettét, emberi jogi szervezetek viszont azt állítják, vallomását kínzással kényszerítették ki. A tiltakozás hullám Mahsa Amini halála után robbant ki, akinek őrizetbe vétele és halála világszerte felháborodást váltott ki. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Bigfalvi Tomi vagyok. A Biki, remélem mindenki jól van, remélem mindenki felkészült már a hétfőre. Ha nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Érkezik most egy igazi, ikonikus csapat, ami nem más, mint a Simply Red, tőlük pedig a Sunrise.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevés darról lehet azt elmondani, hogy kiadták egyszer az egész világnak, na meg utána csak Amerikának, mert hogy Amerikában mindenki azt gondolja, hogy az egész világ Amerika, ezért nagyjából kicsit változtatni kellett rajta. Például más szöveggel és címmel adták ki, mert ott a Whenever You're Near Me című sláger volt ez, amit mi itt Magyarországon meg Európában Ace of Base és a Life is a Flower-ként ismerünk, úgyhogy én már indítom is, mert hát minek húzzuk az időt.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, míg az eredeti Genesis dal egy sötét politikai szatíra volt, addig az Alcazar változata egy szintiszta, energikus korai 2000-es évekbeli diszkó himnusz lett. Nagy valószínűséggel ezért szeretik jobban a feldolgozást, mint az eredetit. Ja, hogy miről van szó? Hát a This is the World We Live in című slágerről, ami most persze az Alcazar előadásában ér.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most egy nagyon mély, egy nagyon komoly dal érkezik, ami az önelfogadásról szól, arról, hogyha belenézünk a tükörbe, akkor ne húzzuk be a hasunkat, ne szívjuk be a levegőt, és a többi, és a többi, és a többi, ne akarjunk persze változtatni az arcunkon, és még sorolhatnám, tehát arról, hogy mi úgy vagyunk szépek, ahogy vagyunk, mert attól szép az ember, hogyha van rajta valami különleges, valami eredeti, nem pedig az, hogyha ilyen egyenarcokat gyártatunk magunknak. Ez Christina Aguilera és a Beautiful, higgyük már el végre, hogy úgy vagyunk jók, úgy vagyunk szépek, ahogy vagyunk. És pont.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal, ami tökéletes példája annak, hogyan találkozik az underground elektronika a mainstream poppal. Nincs mit tenni, anno ez úgy 99 környékén kicsit felforgatta a zenei világot, annyira új volt, annyira ismeretlen volt, hogy egyszerűen imádták az emberek. Molokó érkezik, és a Sing It Back!

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már most asszály van. Hamarosan kiderül, hogy melyek az ország legjobb kerékpárútjai. A dinnye szezon hamarabb kezdődik itthon. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Komoly aszályhelyzet alakult ki országszerte. A tartós csapadék hiány már most érzékenyen érinti a mezőgazdaságot. A gazdák egyre nagyobb termés kieséstől tartanak. Az alacsony vízutánpótlás miatt több természetes vízünk szintje csökken. A Dunán Budapesten újra láthatóvá vált az Ínség-szikla, ami ritkán bukkan elő, és a Velencei tó, valamint a Balaton vízállása is elmarad az ilyenkor megszokottól. Keresik az év kerékpárútját. A kezdeményezés nem csak a versenyről szól, hanem az elmúlt évek fejlesztése és a biztonságos kerékpározásra is felhívja a figyelmet, hangsúlyozta Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen.
1: A nevezéseket az aktivkalandor.hu oldalon lehet leadni május 10-éig. Sokan nem fizetik a TB-t. Az elmúlt 5 évben több mint 780 ezer tajszámot szüntetett meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a tartozás miatt. Idén pedig több mint 348 ezer embernek volt legalább fél éves hátraléka. A TB-t, vagyis az egészségügyi hozzájárulást azoknak kell maguknak fizetniük, akiknek nincs bejelentett munkájuk. Ha 6 hónapig nem utalják el a havi összeget, akkor érvénytelenítik a tajszámukat, a tartozást pedig a NAV hajtja be. Akár hetekkel a megszokott időpont előtt megérkezhet idén a magyar görög dinnye a boltokba. A fóliás termesztésnek köszönhetően már június közepén megjelenhetnek az első hazai dinnyék a piacokon és az üzletek polcain. A termelők szerint a szezon korábbi rajtját a kedvező körülmények segítik. A hazai görög dinnye termesztés egyik központja továbbra is Békés vármegye, ahol az országos mennyiség jelentős része terem. Magyarországon közel 4000 hektáron foglalkoznak dinnyével, mintegy 1500 termelővel, korszerű európai szintű technológiával. Száraz, túlnyomóan derült idő várható. A szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul. Ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Holnap napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. Délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb észak-nyugati helyeken mérhetjük a magasabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Este 10 után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 2 óra mögöttünk, 2 óra előttünk, telepakolva jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy egyetlen egy dolog biztos, unatkozni nem fogunk. Úgyhogy már indítom is a sort, jön a The Rasmus, ez az In The Shadows.
3: Ez a Night Shift a Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és hát most jön az a rész, amikor segítő jobbot nyújtok azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Vágjunk is bele, holnap május 4-én Mónika és Flórián névnapja van, viszont a kibővített naptárak szerint fel lehet még köszönteni az Amáliákat, az Antóniákat, a Bulcsúkat, a Florinákat, a Flórisokat, a Flórákat, a Lászlókat és a biztonság kedvéért a Szilvánuszokat. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, akkor ne habozz. Holnap reggel az legyen az első dolgod, miután persze megittad a kávédat, hogy ragad meg a telefonod, és írd nekik egy köszöntő üzenetet, vagy éppen hívd fel őket. Ennyi. Most pedig küldjük nekik ezt a dalt, ami nem más, mint Robbie Williams és a She's the One.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és jön most az a hölgyemény, akit beválasztottak minden idők legbefolyásosabb énekesnői közé, aminek ő nagyon is örül, viszont ennek ellenére megmondta, hogy egy jó ideig nem akar zenével foglalkozni, mert nagyon jól el van a Diva cégével. Szerintem már nagyon sokan tudják, hogy kiről van szó, viszont hogyha nem, akkor segítek, ő Rihanna, tőle pedig érkezik a Panda Replay.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk a Westlife és az Uptown Girl, az egyik legsikeresebb felvétele a csapatnak, amely eredetileg Billy Joel 83-as slágerének a feldolgozása. Azt még azonban nagyon érdekes tudni róluk, hogy a dal azonnal a brit és az ír slágerlisták élére került, és ez volt az együttes 8., még egyszer mondom, 8. number one slágere az Egyesült Királyságban, és ez a Westlife mindenkori legsikeresebb kislemeze a hivatalos brit listák adatai alapján. Ez még egy nyelvtörőnek is jó volt. Na kérem szépen, jön az Uptown Girl!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy elképesztő dal jön most így kevéssel 11 óra előtt, és ezzel nagyon, de nagyon magasra tesszük a mércét, hiszen jön a Cardigans és Tom Jones, tőlük pedig a Burning Down the House. Ez egy olyan dal, amit egyszerűen nem kell magyarázni, el kell indítani, és nagyon durva hangerőn hallgatni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hivatalosan is jelentem, hogy elindul a hosszú hétvége utolsó órája, pont és ennyi. A kezdődalunk pedig nem más, mint Angliából a Sugar Babes, ez az Overload.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és akkor lássuk, hogy mit tartogat számunkra a hétfő, na meg úgy az egész hét időjárása. Reggel 10 fokra ébredünk, napközben 26 lesz, a szél úgy néz ki, hogy elcsitul, viszont a biztonság kedvéért gyengén felhős lesz az égbolt. Úgy néz ki, hogy ez így váltakozik, amikor van szél, akkor gyönyörű szép napsütésünk van, amikor meg nincs szél, akkor meg felhős az időm. Ez van, viszont van egy jó hírem, hogy nagyjából 20 fok fölött lesz minden egyes nap az időjárás, de azért egy kis eső is várható a hétre, de nem akarok spoilerezni, majd úgyis meglátjuk. Most viszont a spoiler, hogy jön nálunk a US 3 és a Cantaloupe, úgyhogy én hátradőlök és nyomok egy play gombot.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

zip trip, get their taser. Jazz and hip-hop.

Yeah, dip trap, the Fantasia.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, azt tudom mondani, és mindenkinek azt tudom ajánlani, hogyha valamilyen szinten megfog minket egy dal, na meg annak a szövege, akkor annak járjunk utána, hogy miről is van szó jelenleg. Mert én például imádom a Bastit és a Pompeit, most például az jön majd nem sokára, és a dal szövege metaforikus módon dolgozza fel a vulkánkitűrés által elpusztított város tragédiáját, egyfajta párbeszédként két megkövült alak között, akik a mozdulatlanságról és az élet elmúlásáról elmélkednek. Azért, és ezért jó, hogy metafora, mert hogy ezt így rá lehet vetíteni az élet minden egyes periódusára is, például amikor azt hiszük, hogy kicsit megrekedtünk, vagy valami hasonló. Úgyhogy tényleg menjetek utána, hogyha valami így nagyon megfog titeket. Most pedig nálunk jön a Pompei, úgyhogy tessék hallgatni a legjobb zenéket, és pont vagy felkiáltójám, ahogy tetszik.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat kéne megkeresni, megtalálni, majd hogyha úgy van, akkor végig görgetni, lecsekkolni, és hogyha az is megvan és elnyerte tetszéseteket, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, a folytatásban pedig jön nálunk Mystic és a Scandal.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is és tegnap is együtt rádióztunk így este, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, most jó pihenést, na meg egy nagyon produktív és nagyon jó hetet. Én még Fabi Tomi vagyok, a Bikin, jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek ciao ciao és persze ciao.
1: Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

right thing, put it on. We are

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.